0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Cegléd Rádió.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásába gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizett

0: vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
1: Az időjárásról.
2: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nelly köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig remélhetőleg, ha van kedvük, válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, és ami ma szerintem fontosabb lesz, de majd meglátjuk, az az e-mail cím kívánság@ceglidradio.hu, ugyanis egy rendhagyó adással készültem, meglátjuk, mennyire lesz sikeres, és hogyha az lesz, akkor lesz folytatás, mint ahogy megszokott ez történni, de majd meglátjuk. A kérdésünk ugyanis ma, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Hogyha van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk, tehát 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu, azért ott a Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio. És hogy miért is ez a mai témánk? Bem Józsefről, ugye Bem Suli itt Cegléden is van, Bem Józsefről találtam az interneten egy érdekes történetet, egyébként egy kommentelő írta róla, és akkor, hogy most ezt felolvastam, aztán hát, ha meghozza a kedvet, hogy önök is írjanak sztorikat. Bem József Törökországban kényszerből áttért a muzulmán hitre. Aleppóban temették el, de mert egész életében a lengyel szabadságért küzdött, így Lengyelország exhumálta, és 1929-ben hazavitték Hamvait, ahol viszont a lengyel katolikus egyház nem engedte a lengyel Szentföldbe temetni muzulmán hite miatt, így a szarkofágja csak a föld felett lebeghetett, amire terveztek egy szép oszlopsort, persze a lebeghetett idézőjelesen volt írva. Folytatja az üzenet küldő, Dédiék mesélték többször is, hogy annó a mi kis nyírségi falunkban az egyik családhoz bekopogott egy német katona segítségért, ételt, vizet és tisztálkodási lehetőséget keresett. Később megjelent a faluban egy orosz tank. A német katona egy gránátot dobott a fülkébe és likvidálta a bent lévőket. Tudták, hogy gyanús lesz, ha a tank nem tér vissza az osztaghoz, ezért összehívták a falu népét, ástak egy hatalmas gödröt, és tehenekkel, lovakkal belehúzták a tankot a gödörbe. Fogalmam sincs, mennyi igaz belőle, de több öregtől is hallottam. Nekem ez egy érdekes és kicsit személyes sztori, írja nekünk Dániel. Szerintem, hát vegyis pontosabban nem nekünk írta Dániel, de így a mi műsorunkban is részt vett ez az üzenet, és szerintem tök érdekes mind a két aspektusa a történetnek. Először is Bem Józsefről, aztán meg a német katonáról, aki végül is egy orosz tank ellenében segítkezett. Szóval ilyen történetekre várunk a mai adásban, hogyha valamilyen meglepő, de kevésbé ismert történetet tud ami vagy mások történelméből, akkor azt nagyon szívesen vesszük, hát egy ilyen érdekes, ismeretterjesztő adás sülhet ki ebből, ez legalábbis az én tervem, úgyhogy ha csatlakoznának, megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek, és ezért is mondtam, hogy az e-mail lesz talán ma a népszerűbb, mert ott egy kicsit bővebben le lehet írni részletesebben a dolgokat, és nem kerül több SMS árába, hanem teljesen ingyen elküldetik nekünk, tehát kívánság@ceglidradio.hu. Ma egy kicsit ilyen érdekes történelmi adással készül a Ceglét hangja. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: szél irány. Ismert, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Anitától kaptam egy SMS-t, aki annyit írt, hogy hallgatom az adást, figyelek, és közben gépelem az üzenetet, hosszú lesz, türelem. Van türelem, Anita, nyugodtan van időd, 2 órás ma is a műsor, úgyhogy csak gépelj nyugodtan, szeretettel várjuk majd az üzenetet. Aki viszont már elküldte nekünk, az Bence. Nagyapám 6 évig fogságban volt az oroszoknál a háború után. Sosem mesélt róla, csak utálta az oroszokat. Amikor viszont tüdőrákban haldoklott, elkezdett mesélni valamiért, csak nekem, 13 éves voltam, de a mai napig emlékszem mindenre, amit mondott, imádtam az öreget. Hát nagyon köszönjük, Bence, azt mondjuk sok konkrétumot nem írtál le nekünk, de ettől függetlenül nagyon érdekes lehetett a sztori. Ha van kedved és időd, akkor esetleg küld el a részletesebb beszámolót. Egy név nélküli üzenet is érkezett. A vikingeknek volt a véralvadási kaszkádjukban egy mutáció, aminek köszönhetően irgalmatlanul gyorsan abba maradt a vérzésük csata közben. Leiden mutációnak hívják. Kb. 30-40 éves korukra már egy trombotikus esemény vitte volna el nagy részüket, csak ugye ezt nem feltétlen élték meg a csaták miatt. Nagyon érdekes, én a vikingekről néztem sorozatot is, volt ismeretterjesztő is, meg ilyen hát játékfilmszerű elképzelt történet Ragnar Lodbrokról egészen pontosan, de hogyha szerintem sokan ismerik, de hogyha valaki kicsit érdeklődik a vikingek iránt, akkor sem biztos, hogy tudta ezt a tényt, hogy a véralvadásuk egy kicsit másképp működött. Nagyon érdekes, ezért is bírták jobban a csatákat, csak aztán persze meg kellett élni a 30-40 éves kort, ami már akkoriban egy idős embernek számított. Úgyhogy hihetetlen, és köszönjük szépen! Egy másik történet. Az alapsztorit mindenki ismeri, talán az izraeli kommandós akciók egyik legjobbika volt az ugandai reptéren túlszulejtett utasok kiszabadítása. Na most önmagában egy iszonyatos logisztikai és katonai mutatvány volt az egész akció, amikor állítólag behívták az akció leendő vezetőjét, mondták neki, hogy hát hallott erről az esetről, és hát úgy gondolják, hogy oda kellene menni. A reptéren valahogy kiszabadítani a túszokat, de ehhez ugye meg is kell szállni azt, mármint a repteret. Nagyjából ugye ez a lehetetlennel volt határos, nagyon gondterhelten vakargatta a fejét a kommandósok vezetője, a kormánytagok mondogatták, hogy nincs más választás, valahogy meg kell oldani az ugandai ügyet. Végül hosszas gondolkodás után azt mondta, hogy jó, megoldja. Erre valamelyik meghatódott kormánytag visszakérdezett, hogy akkor tényleg vállalja, hogy megszállják a repteret? Mire a kommandósok vezetője visszakérdezett, hogy csak a repteret? Ő azt hitte, egész Ugandát kell. Ja, a reptér az meg lesz persze. Ez is nagyon jó sztori, és vicces, hogy végig gondolta azt, hogy az egész országot is akár meg lehetne szállni, és már volt is terv a fejében, kiderült, hogy csak a repteret kell. Kedves hallgatók, tehát a mai témánk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy ismer-e olyan kevésbé ismert, de meglepő történelmi sztorit, amit talán mások nem, vagy éppen a családjához kötődik, akkor ezt bátran küldje el nekünk, hogyha rövidebben foglalná össze, akkor 0635 92 95 5-ös, ha kicsit hosszabban, akkor az e-mailt javasoljuk, kívánság@ceglédradio.hu.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Volt egy

0: Ismer, kevésbé ismer, de meglepő sztorit a történelemből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra. Réka azt írja, hogy Cet János élete röviden, 2. 7 évesen katonai nevelőintézetbe került, a sikerei miatt BEM javaslatára 1849-ben tábornokká nevezték ki, ő volt a honvédség legfiatalabb tábornoka a 27 évével. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült, távol létében őt is felakasztották, meg annyi országot megjárt Európában, szereplője volt az emigráns politikának. 1860-ban letelepült Argentínában, ott Juan Cet néven vált ismerté azzal, hogy nagy szerepet vállalt az argentin hadsereg megszervezésével. Ő alapította az Argentin Katonai Földrajzi Intézetet, amely az irányítása alatt egész Argentinát feltérképezte. A Buenos Aires-i Katonai Akadémiának 5 éven át volt az első igazgatója. Cet élete utolsó szakaszában erőteljesen megjelent a honvágy, amiről le kellett mondania. Itt van egy részlet a leveléből. Én már öreg ember vagyok, hazámtól már oly rég távol, és mégis a honvágy hatása folytán még mindig sajog a szívem ama tudattól, hogy idegen porban kell majd nyugodnom. Argentinában nagy tisztelet övezte, 1904-ben bekövetkezett halála után a Katonai Akadémia előtt embernagyságú érc szobrot állítottak emlékére. Itt-ott nálunk is találni róla emléket, például Óbudán van róla utca elnevezve, de szerintem ennél sokkal többet érdemelne. Írta nekünk tehát Réka az üzenetet, és hát azért nagyon érdekes, mert én is szinte alig hallottam Cet Jánosról, de azért ez elképesztő sztori, ami történt vele, és mégis alig ismerjük. Nagyon köszönjük, pontosan ezért dobtam be ezt a kérdést, hát ha kapunk ilyen történeteket. Hát Nóráé is olyan, hogy fel lehet kötni a gatyát, következik is. Második Katalin orosz cárnőnek olyan jól sikerült az uralkodása, hogy a fia, első Pál orosz cár, bevezette, hogy csak férfi lehessen a cár. A női örökös kizárt volt, csak ha tényleg nem volt más opció, ezért kellett volna II. Miklós beteg fiának, Alekszej Cárevicsnek felülni a tróra, meg a felesége, Alekszandra Fjodorovna, ezért volt kétségbe esve, amikor Anasztázia született, mert fiú kellett. Meg szeretnénk abban a hitben élni, hogy a mongolok egy civilizálatlan barbár nép volt, pedig amúgy nem voltak olyan gázok. Volt papírpénzük, postájuk, vallási tolerancia, kiváló haditechnika. Bár nem tudom, lehet, hogy ez csak nekem új dolog, de én teljesen meglepődtem. De amúgy a vikingek is ugyanez, ahhoz képest tök fejlettek voltak. 1066-ban első Vilmos elfoglalja az angol trónt egy csata következtében, és ugye akkor már Normandia ura. És aki látta a vikingek sorozatot, na ezt mondtam én is a legelején, hogy láttam, abban van egy Roló nevű karakter, na az a Vilmos leszármazottja. Normandia akarva akaratlanul átadta a feudális tudását, meg hozzá köthető a Doomsday Book, az első népszámlálás Angliában. Hát itt is sok infó volt, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennyi helyről érkeznek történelmi meglepő információk. Ez vár ránk a folytatásban is, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Hogyha van ilyen, akkor küldjék el nekünk 0630 592 925, vagy kívánság @ceglidradio.hu, és ide érkezett meg Anita e-maile, aki még a műsor elején jelezte, hogy egy hosszabb történettel örvendeztet még minket. Hát megpróbálok nekiesni, és azt hiszem, hogy ezt a blokkot ki is fogja tölteni, ahogy elnézem. Szóval Anitától kaptuk a következőt. Az enyém egy személyes. Dédapám megjárta a frontot, én már csak 80 pluszos korában ismertem őt, kislányként még nem érdekelt, mi történt vele, miután elhunyt, kezdtem el figyelni a család által sokszor emlegetett anekdotákra. Az egyik visszatérő történet az volt, hogy az angolok mennyire szerették a dédapám, és hívták magukkal Angliába élni, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy hazajön Magyarországra, mert a felesége és az édesanyja várja. A másik, hogy Bergen-Belsentől gyalogolt hazáig, miután a koncentrációs tábort felszabadították, és neki feladatul tömegsírok ásása jutott, ezzel a tifuszos lett, mert a táborban éppen járvány is pusztított. Sehogy sem állt össze, hogy a dédapám hogyan, miért került kapcsolatba britekkel, akik annyira kedvesek voltak vele, hogy csokoládéval etették, amikor beteg volt. Majd előkerült a hagyatékából egy pici tanári zsebkönyv, amit magával vitt a frontra. Ebbe kerültek fontosabb dátumokhoz bejegyzések, mikor hagyták el az országot, mikor érkeztek Passauba, onnan mikor Bergen-Belsenhez. A felszabadítás napjához csak annyit írt, szörnyű dolgokat láttam. A dátumokra és a helyszínekre alapozva kutatni kezdtem, és sikerült megtalálnom, melyik ezredhez tartozott. Az ezred útvonala pontosan passzolt a naplóban feljegyzettekkel. A zsebkönyv hátlapján pedig egy angol-magyar szótárat találtam a fontosabb szavakkal: borotva, mellény, csizma, napok nevei, köszöntések, stb. A kutatásom során bukkantam a cikkre. Ezeket a magyar fiúkat azért rendelték a táborhoz, mert tudták, hogy közel a vég, a brit csapatok nyomulnak előre. Az ezredesük Bercsényi László volt, a Rákóczi szabadságharcokból ismert Bercsényi család leszármazottja. Tisztában volt vele, hogy ha fegyveres összecsapásra kerül a sor, ezek a fiatal, fegyvert sose fogott fiúk odavesznek. Ezért kitalált valamit, a felderítésre küldött brit repülőket a tábor fölött elrepülve kilőtték. Ha a pilótáknak sikerült katapultálnia, a tábor melletti erdőbe landolt, ahol Bercsényinek el kellett volna fognia, majd átadni őket a németeknek. Ehelyett azonban magyar egyenruhát adott rájuk, és elrejtette őket a saját ezredében. Amikor a brit páncélosok megérkeztek, Bercsényi előállt a pilótákkal, akiknek megkímélte az életét, cserébe azt kérte, hogy az ő fiainak az életét is kíméljék meg. Így történt hát, hogy egy magyar ezred és a britek együttesen szabadították fel a tábort, és nem utolsó sorban ezért lehetek én ma itt. Talán a kedvencem. Amerikai polgárháború 1862-ben Shiloh csatája után leírtak egy egészen rendkívüli jelenséget, amit nagyon sokáig nem sikerült megmagyarázni. Nagyon sok tanú, orvosok is a csata után arról számoltak be, hogy éjszaka a sérültek egy részének sebei kéken izzottak, és ezek szinte mind meggyógyultak. Angel's Glow-nak nevezték el ezt a jelenséget, ami valójában történt. Shiloh után nagyon sok sérült volt, és nem tudták őket megfelelően ellátni, még csak szállásolni sem. A sérültek egy részét ki kellett tenni a szabad ég alá. A csata áprilisban volt, nagyon rossz idő volt, erősen esett az ütközet előtt, nagy volt a sár, minden elázott, és éjszakára nagyon lehűlt a levegő. A szabad ég alá helyezett, sokszor a pusztán, a földön alvó sérültek szinte mind átmenetileg kihűltek reggelre. Égtelennek szerencséjükre a sebeiket kolonizálta egy helyben gyakori talajbaktérium, ami normális körülmények között elpusztul az ember testhőmérsékletétől, de a sérültek ugye ki voltak hűlve. A baktérium bioluminescens, azaz világít, és természetes antibiotikumokat termel a saját védelmére. Gyakorlatilag ingyen antibiotikumot kapott mindenki, aki kint éjszakázott. Reggel, mikor fel tudtak melegedni, a baktérium elpusztult a sebeikben, így elkerülték az akkor gyakori seblázat, amire még nem létezett gyógyszer. Hát elképesztő mindkét történet, Anitának nagyon szépen köszönjük, megérte várni az e-mailedre, és hogyha ön is küldene, a következő órában még mindig ezekkel foglalkozunk, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, küldj el nekünk!
1: Információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásába gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, a témánk pedig a következő. Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Ha van ilyen a tarsolyában, küldje el nekünk a 0635 92 92-re, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Egy nagyon jó sztori jött nekünk Zsombortól. Apám és nagybátyám születésnapot ünnepeltek a falu kocsmájában Váncsoron, majd pár ezrelékkel elindultak haza a mama házához. Igen éhesek voltak, hajnal tájt, szóval benéztek a kamrába, ott volt egy csomó töltött káposzta. Na akkor neki is álltak, jól laktak fel, majd lefeküdtek. Reggel keltek, éppen álltak volna neki reggelizni, meg kávézni, mikor nagybátyám mondja mamának: anyu, finom volt ez a káposzta, amit Tibivel ettünk, csak kicsit ropogós volt benne a rizs. Erre a mama: úristen, két hülye, hát azt még meg se főztem, máma akartam megcsinálni. Nem menő ugyan, de mindig vicces erre visszagondolni. Hát szerintem is. Ugye ez nem feltétlenül olyan történelmi kérdés, ami a világunk történelmét, vagy az országunk történelmét hivatott megismertetni mindenkivel, de a családod történetének egy remek sztoria. Viszont van egy személyes történetünk Ádámtól. Vannak érdekes sztorik a családomban, a rokonságomban. Az egyik ezek közül, hogy az 1848-49-es szabadságharc dicsitelen vége miatt, világosi fegyverletétel, bizonyos körökben elterjedt, hogy a fiú gyermekeket születésükkor lánynak anyakönyvezik, hogy később ne vihessék el katonának. Ilyen rossz volt az országban a közhangulat, hogy még erre is képesek voltak. Így járt az egyik rokonom is, akit Mária keresztnévvel anyakönyveztek, noha fiú volt. Így is élt egészen a nagykorúságáig, amikor is felnőve átneveztette magát hivatalosan is férfi keresztnévre. Igen ám, de az anyakönyvi bejegyzések már akkor is megőrizték az eredeti nevet, és ez szerepelt a megfelelő iratokon. Így aztán, amikor megnősült és gyereke született, az apa nevével a hivatal az eredeti keresztnevet, a Máriát akarta bejegyeztetni a gyermeke születési anyakönyvébe. Na, ezt a szégyent már nem tűröm el, mondta, és rábeszélte a feleségét, hogy inkább húzzák ki az apa nevét, mintha az anya nem tudná, hogy ki az, vagy az apa nem vállalná az apaságot. A mai napig így van a gyermekek anyakönyvében, mindenkinél ki van húzva az apa neve, miközben tisztességesen felnevelte mind a négy gyermekét. Hát azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes korlenyomat, ez is valamilyen szinten család, de ugyanakkor kicsit az országunk állapotára is tényleg beszél, hogy mi volt a 48-49-es szabadságharc környéken, és mennyire féltették a szülők a gyerekeiket, hogy akár még arra is képesek voltak, hogy női keresztnevet kapjon, így ne kelljen bevonulnia. Nagyon érdekes, és nagyon köszönjük. A második világháborúban a németek csak 80-85-ös oktánszámú benzint tudtak finomítani a repülőgépeikbe, míg a nyugati szövetségesek 1940-ben már 130-as, 1944-re pedig már 150-es oktánszámú üzemanyaggal repültek, előbbi 30%-kal nagyobb teljesítményt és 10%-kal magasabb végsebességet, utóbbi akár 50%-kal nagyobb teljesítményt nyújtott, amúgy teljesen azonos repülőgépek esetén. Az ehhez szükséges finomító technológiát pedig egy Jules Hodry nevű francia fickó találta fel és dolgozta ki, és bár a végleges folyamatot már az USA-ban dolgozta ki, írott kutatási munkájának 90%-a plusz egy kicsi, de teljesen üzemképes kísérleti finomító is volt ott a megszállt Franciaország területén, a németek orra alatt. Többször felmerült a finomító lebombázásának kérdése az angol százok részéről, amit végül elvetettek, nehogy éppen egy meghiúsult bombázás hívja fel a németek figyelmét a kincse, amin ülnek. Név nem jött az üzenethez, de nekünk nem is kell, nagyon szépen köszönjük ezt is, megint csak tanulságos volt, és vannak további történetek, tartsanak velünk, a Ceglét hangja néhány zene múlva folytatódik.
1: Ceglét Rádió FM

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: órákat tartunk itt a Cegléd hangjában. Ismert vagy kevésbé ismert, de meglepő sztorit várunk a történelemből. 0635 92 92 5-ös, vagy ami még fontosabb, ma az e-mail címünk kívánság@cegledradio.hu, és Ernő küldött nekünk egy nagyon hosszút, úgyhogy bele is kezdek. 8. Henriknek 6 felesége volt: Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Jane Seymour, Clevei Anna, Howard Katalin, Pár Katalin. Nem is ez az érdekes, hanem hogy milyen érdekes, hogy leképeződik egy minta a végzetükkel kapcsolatban. Elvált, lenyakaz, meghalt, elvált, lenyakaz, túlélte. Úgy halt meg, mint a 3. feleség, gyermekágyi lázban. Katalintól elvált, mert csak Máriát adta, mint gyermek, nem tudott neki fiút szülni. Elvált tőle és meghalt, elvileg rákban 1536-ban. Utána jött Anna, aki szintén lányt adott, Erzsébetet, és lefejezték érte 1536-ban. Katalin után 4 hónappal később a kislány is így végezte. Katalin eleve tagadta, hogy Anna királynő kitartott az igazában, hogy ő Anglia királynője, egyfajta bosszú. Utána jött Jane, akinek sikerült fiút szülni, de az életébe került. Utána jön a sorrend, ugyanúgy, csak ők már nem nevelték a gyerekeket. Meg amúgy vicces, hogy a két lány volt kitaszítva, főleg Erzsébet, Mária és Erzsébet kezdték el úgy formálni Angliát, mármint előkészítették, hogy majd Anglia gyarmatbirodalom legyen. A fiú, az ifjú Edward aztán nem is uralkodott, mert meghalt, ami nagyon vicces, mert Henry kétségbe esetten akart egy fiút, akit aztán nagyon megutált, ő volt a Tudor dinasztia legnagyobb uralkodója. Hát, hogy ez mennyire vicces, ezt már csak én teszem hozzá, én nem tudom, én nem annyira kacagok, de a kedves hallgató így írta meg. 3. Edward angol királynak és feleségének annyi gyereke született, 13, hogy ki lehet mondani, hogy angol föld egy nagy család, mert szinte biztos, hogy mindenki ez vissza tudja odáig követni egyenes ágon, vagy kevesebb mellékágon, hogy király leszármazott. Amúgy ez tényleg vicces. 3. Richard angol király volt az utolsó középkori király, Angliában legalábbis, mert ő még bement a csatatérre, és ott is lelte a halálát. 2015-ben találtak rá egy R feliratú parkolóban. Nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e. Minden esetre kicsit rátérünk az Oszmán Birodalomra is, ahol pontosan 1453-ban Konstantinápoly ostrománál szó szerint kilettek emelve a hajók a vízből, és átvitték az öbölbe, mert nem bírtak bejutni a lánczár miatt. Ráadásul akkor volt esedékes a holdfogyatkozás, vérhold, amikor a hold vörös színben pompázott, és akkor volt egy profécia, hogy addig áll a város, amíg a hold ragyog. És elvileg, amikor felnéztek a Hagia Szófiára, ott volt egy fényszerű valami a kupola körül, aztán lassan elment. Azt tartották, hogy Isten elhagyta őket, és ebben az az érdekes, hogy pár nap múlva bevonul második Mehmed, mint hódító a városba. Tényleg érdekes összefüggések, és nagyon köszönjük az üzenetet. Kimerítő volt, úgyhogy el is megyünk zenélni egy picikét, aztán hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

0: ismert, vagy akár kevésbé ismert, de meglepő sztorikat várunk a történelemből ma a Ceglét hangjában. Mindenféle üzenetek jöttek, volt, amelyik tényleg történelmi leírás, volt, amelyik családhoz kötődik. Nézzünk most még egyet. Hollandiában a II. Világháború után Noivlande egész lakossága megkapta a világ igaza elismerést, 117 fő volt egyébként. A falu összes lakosa rejtegetett egy vagy több zsidó embert vagy családot. Nem csak rejtegették őket, de ellátták őket élelemmel, iratokkal és pénzzel is, írja nekünk Zsófi, érdekes történelmi tény, és hát igen, azt hiszem, hogy itt mindenki hősként viselkedett. Mindenképpen köszönjük, hogy ezt is megosztották velünk a kedves hallgatók. Aztán még egy történet, nagymamám testvérét elvitték a Donhoz, nem a második hadtestben volt, mire odaértek az oroszok, szétverték a magyarokat, az ő csapatukat Szibériába vitték hadifogságba. Már nem emlékszem, hogy honnan, hova vitték őket vonattal, de leveleket dobáltak ki azzal a reménnyel, hogy valaki megtalálja és tovább küldi. Ő nem küldött, mert elmondása szerint nem akarta édesanyja szívét fájdítani, végül ők maguk se tudták meg miért, egyszer csak szélnek eresztették őket. Hazagyalogolt Szibériából. Dédi mamám minden nap az ablakban könyökölt, majd azt látta, hogy egy nagyon sovány ember katonai hacukában alig bírja magát. A fia volt az. Én már csak a nagymamám után ismerem ezt a történetet, anyukám gyerekkorában sokat hallott a bácsikájától. Annyira emberi történetek, több ilyet kéne az iskolában töri órán hallgatni, szerintem jobban megragadná az embereket. Ezt Bogitól kaptuk, és köszönjük szépen, ez is nagyon szívhez szóló történet, és kicsit igen, ez is a célja a mai műsornak, hát ha vannak olyan érdekességek, ami ugye a történelem tanulását, vagy megismerését, vagy erre ösztönzi egy kicsit jobban a hallgatóinkat, vagy az embereket, vagy akár diákokat is. Mert hogy igen, én is azt gondolom, hogy ha olyan lenne az oktatásunk, ahol egy kicsit többet kapunk a személyes dolgokból, vagy így át lehet érezni annak a súlyát, akkor sokkal közelebb kerülhetne hozzánk a történelem is. Nézzünk még egyet, ez is nagyon érdekes, a szüleim nagy szemizdatosok voltak, és egy lakáson tartott karácsony utáni találkozón azt vették észre, hogy mielőtt bárki becsöngetne, a házigazda gyerekének frissen kapott távirányítós autója megmozdul. Később összerakták, hogy a ház bejáratát figyelő belügyesek rádiója ugyanazt a frekvenciát használta, így a játék is vette az adást, amikor lejelentették, ki érkezik éppen. Tehát folyt a rádiózás a ház környékén, és a távirányítós autó megmozdult, ez is valami elképesztő, olyan közel hozza szerintem a történelmet, hogy azért az ember bele tud borzongani, hogy mi is történik tulajdonképpen körülöttünk. Szerintem nagyon érdekes, viszont már csak egy blokk van hátra, kedves hallgatók, úgyhogy szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy már ne küldjenek üzeneteket, hogyha valaki még nagyon siet, akkor egy rövidebb üzenetet elküldhet a 0635 925 925-ös SMS számra, de nagyjából meg vagyunk a műsor végéig, és hogyha népszerű lesz ez a téma, akkor talán még máskor is folytatjuk, de most néhány zene, aztán pedig egy utolsó blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, ha tehetik.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

El is érkeztünk a Ceglét hangja utolsó üzeneteihez, kedves hallgatók, egészen pontosan 3 van hátra, és hát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy rögtönzött történelem órákat tartottunk, mert az volt a kérésünk, hogy ha van ismert, vagy kevésbé ismert sztoria, de meglepő sztoria a történelemből, akkor azt küldj el nekünk, és hát jöttek is szép számmal, már is jön tehát az utolsó 3. Nagyapámat az angolok vitték hadifogságba, a Worthy-tónál állomásozó csapatokkal kellett vízipólozni, illetve reggelente belovagolni az ezredes lovát. A háború végén az ezredes felajánlotta, hogy magával viszi Indiába, amit nagyapám tisztelettel elutasított, mondván otthon várja a felesége. Mindeközben a bátyja hazagyalogolt Prágából pápára, később az odalátogató Rákosi ellen merényletet szervezett, majd amikor már Kádárék a város rendőrfőkapitányává akarták megtenni, ő ezt visszautasította, mert bennük sem bízott. Másik nagyapámat egyszer elvitték kihallgatni egy barátjával együtt az Andási 60-ba, de hazaengedték, csak hogy ott hagyta a kabátját. A később szintén elengedett barát megkapta ezt a kabátot, de egy szót sem mondtak arról, hogy nagyapámmal mi lett, így hát ő azt gondolta, hogy ez a kabát maradt belőle. Hazavitte nagyanyámnak, aki érthető módon teljesen szétesett, a családja nagy részét megölték a holokauszban, szóval nem, ez volt az első ilyen élménye, majd aztán nagyapám este hazaért és nem értette, mitől van magán kívül. Ja, és náluk volt az is, hogy a 13. kerületi lakásuk kb. 5 négyzetméteres konyhájában volt egy disznóvágás termése 56-ban, így a forradalom napjaiban, aki tudott, a barátai közül odajárt falatozni. Ezt Gergőtől kaptuk, nagyon érdekes és nagyon köszönjük. Egy rövidebb SMS-ben érkező üzenet. Ilona királyné, második Béla felesége bosszú hadjáratta azok ellen, akik elárulták és megnyomorították a férjét és az apósát. A kedvenc momentumom, amikor egy lakoma közben a saját testvérével verette agyon az egyik árulót. Hát azért kedvenc momentumnak ezt nehéz mondani, minden esetre tényleg érdekes korlenyomat ez is. Igen, ilyen időket is éltünk, és jön akkor az utolsó üzenetünk. Az első világháborúban a német kelet-afrikai gyarmati hadsereg egészen elképesztő teljesítmény nyújtott a nála sokkal nagyobb antant erők ellen. Paul von Letov Warbeck seregében kb. 11 ezer őslakos aszkári harcolt együtt a fehérekkel az ütközet legvégéig. A háború után a vereség ellenére a németek továbbra is fizették a nyugdíjat azoknak az őslakos katonáknak, akikkel együtt harcoltak, és ezt a szép hagyományt a nácik sem hagyták abba. Hitlerék egészen a II. Világháború kitöréséig fizették a nyugdíjakat az aszkáriaknak, amikorra lényegében megszűnt a nemzetközi utalgatás Németországból. 1964-ben a nyugat-német kormány úgy döntött, hogy az elmaradt nyugdíjakat a még élő aszkáriaknak kiutalják. Felállítottak néhány irodát Dar as-Szalámban, és elterjesztették, hogy jöjjenek azok, akik 50 évvel korábban a németekkel együtt harcoltak. Na igen, de ezeknek az embereknek a nagy része írástudatlan volt, és nem voltak papírjai sem. A német tiszteknek támadt egy ötlete, az összes megjelent öreg embert egyenként behívták, adtak nekik egy seprűnyelet, és megparancsolták nekik, hogy mutassák be a német császári fegyveres tisztelgést. A megjelent kb. 350 ex-aszkári mind tökéletesen bemutatta a tisztelgést, így visszamenőleg 25 évre megkapták az elmaradt nyugdíjukat. Hát ebben is van valami szép, annak ellenére, hogy milyen idők voltak ezek is, de az, hogy fizetést és nyugdíjkiegészítést kaptak, hát az valami hihetetlen, mert hogy ezekről nem nagyon szól a fáma. Ezért jött létre ez a műsor, és reméljük, hogy tetszett, kedves hallgatók, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Ceglét hangja, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra!

0: óráig. A Jó reggelt, Szegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal játsza Martin Garrix felvételét, a címe Told You So, maradjanak vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
5: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panoráma lifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
3: Az időjárásról.
5: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átvitatott energiát hordozadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szegélyedett dalokkal. Ja, nem mellesleg október első napja van. Ezzel a nappal is foglalkozok majd kicsit később bővebben. Na meg jönnek a megszokott reggeli robotok, fontos hasznos információk, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, és természetesen egy beszélgetés. Hallgassanak ránk!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsy-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a Jó reggelt Szegnédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán térek vissza majd a kiváló közös ismerősökkel, a szeglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió! Hírek a Szegléd Rádióban!
2: Letartóztatták Sesták Miklóst, rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholtvádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
1: Az időjárásról.
2: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózás kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, a programokat ajánlok majd, és elárulom, milyen idő lesz a következő napokban, maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntőt mond Zakar József, múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a Központi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágot, a alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédverccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédverccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklőkése kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd! Lotfi Begi!

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak második felvonása. Hírek után azonnal Sia és Kylie Minogue érkezik együtt hoznánk, tőlük szól majd a Dance Alone című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forint

0: folyamatos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a DISZA kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai Sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek, és lapzsemlészek majd egy jó ízűt, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról és a nemzeti sport.hu felületről ajánlok majd egy-két olvasnivalót. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a folytatásban itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban már is lapszemlézünk, a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Ádám, Szofi, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Szofi, a Starban Star 2026-os évadában versenyez, de nem kis sikerrel. Már a fiatal előadó múlt heti Amy Winehouse produkciója is magasra tette a lécet, de még ezt is képes volt fokozni, és darabként szinte felrobbantotta a stúdiót, de vajon van még ennél feljebb? Szofi most elárulta. Szofi Starban Staros produkciói nem csak a nézőket, a zsűrit is teljesen letaglózták. Már az első Amy Winehouse előadás után sokan nagy esélyesnek tartották, akár még a győzelemre is, de persze kérdés volt, hogy képes-e ezt a színvonalat hozni hétről hétre. Most azonban úgy tűnik, hogy igen, ugyanis Ádám Szofi darab produkciójához hasonlót még 12 évad alatt is igen keveset láttunk. Ezek után pedig nem csoda, hogy megszerezte az adás győztese címet, hiszen emögött valójában kemény munka van. Őszintén szólva számítottam rá, hogy adásgyőztes lehetek, mert nagyon keményen dolgoztam ezért. Minden energiámat beletettem, lemondtam a cigiről, ahogy a PR-ról is, ami nálam nagyon nagy szó, és tényleg rengeteget gyakoroltam, kezdte Szofi. Lehet, hogy az emberek számára meglepetés vagyok, de pont ezért jöttem ide. Szerettem volna, hogy jobban megismerjenek akár egy másik oldalamról is, amit eddig nem láttak. Szóval megyünk végig, jelentette ki az örök mozgó énekesnő. Bár a legtöbb előadó tart azoktól a feladatoktól, ahol egy ellentétes nemű énekes kell alakítaniuk, de nem úgy Ádám Szofi, aki már alig várja, hogy egy pasi bőrébe bújhasson. Egy csávót jó lenne már hozni, szerintem ideje lenne, mert már pezseg bennem. Amúgy is azt gondolom, hogy nőként ennél már csak rosszabb produkció jöhet, mert itt most elég keményen táncoltam, meg énekeltem is, ennél keményebben már szerintem nem tudom nyomni, de ki tudja, vallotta be. Nem tudom, hogy lehetne még emelni a tétet, esetleg egy Freddie Mercury vagy Michael Jackson jöhetne, azok elég nehezek. De lenyomnám azt is, ezért vagyok itt, hogy jöjjön akármi, lenyomjam, tette még hozzá harciasan, ami alapján úgy tűnik, Szofinak valóban csak a Starban Star 12. évadának győztese cím lebeg a szem előtt. Természetesen a borsonline.hu Szofival és a műsorral is még ennél is részletesebben foglalkozik. Jó olvasgatást kívánok!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, a lapszemlét azonnal folytatjuk a nemzetisport.hu oldalal. Robi Keane kimerült és pihen. A Ferencváros korábbi ír vezető edzője Borbola Bencének exkluzív interjúban beszélt váratlan távozása körülményeiről, az Eto ellen elbukott bajnoki címről, a Celtic elleni mérkőzésről és a nyári ajánlatairól is. Rég rossz, ha a válogatottban a kapus a legjobb, márpedig az Ukrajna és az Észak-Írország elleni nemzetek ligája mérkőzésen Tóth Balázs kapta a legjobb osztályzatot, góllövő csatár kerestetik, természetesen labdarúgásról van szó, erről is írt természetesen a nemzetisport.hu oldal. A Grúzia elleni pénteki folytatás előtt Borsos László Miha Gabecsavával, a Burnley Grúz technikai játékos megfigyelőjével beszélt, aki szerint Grúzia történelmi EB szereplése eltakart néhány régóta meglévő problémát. A szakember beszélt aktuális ellenfelünk szerkezeti hiányosságairól, Kvaratskhelia szerepéről, a frissen kinevezett szövetségi kapitány első változtatásairól, és persze a Magyarország elleni nemzetek ligája mérkőzésről, ez is labdarúgás, persze a sportoldal az újság is ír erről. A gyermekbántalmazás nem a sport, hanem a társadalom problémája. A safeguarding, vagyis a gyermek és szakember védelem nem lehet kipipálható adminisztráció, és az edzőknek is szükségük van világos szabályokra, tanítványaik és saját maguk védelme érdekében, mondta Csabai Edvin, 17-szeres maratoni kenu világbajnok, a hazai edzők és sportszakemberek képzésében is aktív szerepet vállaló Magyar Edzők Társasága sportigazgatója Csisztu Zsuzsának, és hogy mit mondott még ezen kívül, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban. Kárpátaljai jelentés. Ungváron nyáron felosztott a felnőtt férfi csapat, a beregszászi járásban 2014 óta mind a 30 együttes megszűnt. Csillag Péter ukrajnai riportsorozatának legújabb epizódjából kiderül, hogy a női futball virul bezzeg, a katonaköteles korosztályok férfi bajnokságai. Többás mellett ezzel a témával is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt!

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Kedves hallgatók, reklámok után folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb infokkal, utána meg a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz.
2: Az időjárásról.
5: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána Szatmári Gábor, utána Vörös Nálni, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza programajánlóval és szólok az időjárásról is, tartsanak velem ezért is.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél. A hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, még slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Letartóztatták Sezták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokajhegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott,

0: Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiusz Elemel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. Meg persze további jó rádiózást. Itt a Jó reggelt Szeglédben, a Szeglédi kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: Már is folytatjuk itt a 92-t, még pedig a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mottója, mondata az, vagy szava igazából, hogy ellenállás. Hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha bárki is próbál ellenedre tenni, látni fogja, hová nem érdemes már bemerészkednie, ne is engedj ebből, az ugyanis nem te lennél. Ha magabiztosan fel tudod vázolni az álláspontodat egy kérdésben, akkor jól láthatóvá tudod tenni azokat a pontokat, ahonnan már nem vagy hajlandó visszalépni. Bika, ma a szokásosnál nagyobb energiát kell befektetned a tevékenységeidbe, és meg kell próbálnod minél kevesebbet törődni azzal, hogy más mit tesz vagy mond. A légkör körülötted most nagyon intenzív, így nem is javasolt felesleges vitákba, harcokba bonyolódnod, ha csak nem akarod, hogy valaki megpróbáljon kárt okozni neked. Ikrek, ne félj a felelősségtől, és hozz létre végre magad körül a saját igazi világodat. Minden eszköz a kezedben van, és magad körül be is tudod rendezni a dolgokat úgy, hogy a számodra megfelelő legyen. Persze számolnod kell némi ellenállással, de ezt megúszni sohasem lehet. Játszd a játékot úgy, ahogyan az neked jó. Rák. Azok a dolgok, melyek számodra teljesen világosnak és egyértelműnek tűnnek, mások számára talán nem ennyire triviálisak. Gondolj erre, amikor ma ellenállásba ütközöl egy tervedet, elképzelésedet illetően, próbáld nagyobb megértéssel kezelni ezeket a helyzeteket, és közben vigyázz jobban mások érzelmeire is. Oroszlán, ma a környezeted jól illeszkedik hozzád, és az események nagyjából úgy is történnek meg, ahogyan azt elképzelted. Az erő és határozottság, amely belőled árad, más emberek rokon szemvét is felkeltheti, akik szívesen válnak a követőiddé. Ha pedig netán ellenállással, ellenvéleménnyel találkozol, kezeld finoman azokat. Szűz. Ma erős akaratra és némi kockázatvállalásra lehet szükséged, amikor döntő cselekvésre szánod el magadat egy ügyben. Nem biztos azonban, hogy ezzel mindenki egyetért majd körülötted, így felkészülhetsz arra, hogy ellenvéleményekkel kell megküzdened. Állj ki magadért és győzedelmeskedj. Most vagy soha. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma fel kell készülnöd arra, hogy a környezetedben erős feszültségekkel és erőteljes kiállással találkozol. Mintha most mindenki egyszerre akarná hallatni a hangját és képviselni a saját érdekeit. Próbálkozz hát azzal a taktikával, hogy úgy próbálsz érvényesülni, hogy közben nem lépsz rá senki tyúk szemére. Skorpió, ha hajlandó vagy felállni és az érdekeidet sokkal erőteljesebben képviselni, mint eddig, akkor van igazán esélyed arra, hogy céljaid teljesüljenek. Nem szabad mindig a mások érdekeit helyezned a sajátod elé. Légy a saját sorsod mestere, és tűzd le azokat a zászlókat, melyek megvédése alapvető lesz a jövőben számodra. Nyilas, ne feledd, hogy az élet nem egy egyirányú utca. Nem kell belenyugodnod a sorsodba, és nem szabad másoktól várnod a megoldást a problémáidra. A te életedért te vagy a felelős. Vedd hát a kezedbe az irányítást, éppen itt van már az ideje. Nem kell mindig belesimulnod abba, ami körülvesz. Bak, ma elakadhatsz, vagy ellenállásba ütközhetsz valamiben, és lehetséges, hogy ebben az ügyben végül nem is sikerül felülkerekedned. Ha látod, hogy valami nem megy, inkább ma ne erőltesd, mert előfordulhat, hogy ettől csak súlyosbodnak majd a dolgok. Néha a kompromisszumot kell kötni egy kialakult helyzettel a béke és a nyugalom fenntartása érdekében. Vízöntő. Mindent vagy semmit. Legyen ez számodra a nap mottója, és ne törődj az ellenállással, vagy akár az ellenszenvvel sem, ami esetleg körülvesz, ha olyasmit teszel, vagy mondasz, ami másokban esetleg megütközést vált ki. Küzd le az utadban álló akadályokat, állj bele! És végül halak, nem biztos, hogy ma sikerül békés keretek között tartanod magad körül a nap történéseit, ellenállással találkozhatsz, és ha nem vagy óvatos, még akár két tűz közé is kerülhetsz. Erős vélemények állnak majd szemben a tiéddel, de neked most a sajátodat kell képviselned. Csak akkor engedj abból, amiben hiszel, ha nagyon muszáj. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Balcsi-Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vagbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: FM 90.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Letartóztatták Cseszták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Cseszták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban.
1: Az időjárásról.
2: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan programokat ajánlok, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén, ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, jó reggelt, Cegléd!
4: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléddel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Bercellen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. We

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Olivia Dean felvételét játszom a hírek után azonnal, a címe Man I Need. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis

0: és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápióc-Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos-Mizse térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, de ebben a szűk 30 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégi egy beszélgetésnek köszönhetően. Hogy mi a téma, az nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-tól 18:00-ig, szombaton 7:00-tól 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk itt a 92-tön egy beszélgetéssel. Hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.
2: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi és miféle dolga volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba adja meg majd a választ a ceglédi rendőrkapitányságról. Itt van már a telefonvonalban Csaba. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
3: Szerint Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a hét. Az előzetes beszélgetésünk alapján azt mondtad, hogy mondjuk bűnügyileg sem volt különösebben erős ez a hét, de azért kisebb nagyobb esetek nyilván előfordultak.
3: Hát teljesen jól mondod, Gábor, de azért árnyalja a képet, hogy mindössze 38 olyan esemény volt, vagy olyan cselekmény volt, ahol bűnügyet kellett indítanunk az elmúlt héten, de ez tartalmazza azokat a bűncselekményeket, és amíg egyébként pedig ez a közlekedési bűncselekmények, ittas vezetés, bódult vezetés, a balesetek miatt ilyen rendelt eljárások, vagy az olyan ügyek, amikor az állampolgárok tesznek feljelentéseket, de olyan igazából nem a közérdeklődésre számot tevő ügyekről beszél, mint például a tartás, elmulasztás, vagy akár egy kiskorú veszélyeztetése. Tehát ilyenből rengeteg volt most a héten, ezért 38 bűncselekményünk keletkezett. Ugyanakkor azok a bűncselekmények, amikre nagyon oda kell figyelni, mert megelőzhetők, mint vagyonelleni bűncselekmények, például ilyenek a roller, a kerékpárlopások, ezekből most viszonylag kevesebb volt. Na. Ugyanakkor azt kiemelném, hogy sok minden előfordult, például előfordult olyan is, hogy iskolai verekedés miatt kellett eljárást elindítanunk, mert a szülő feljelentést tesz, hogy a gyerekét az iskolába bántalmazzák. Hát ezek elég gyakoriak. Tehát szerintem a mi időnkben is előfordult iskolában olyan, hogy a gyerekek egymás között elintéznek bizonyos dolgokat, ha kell, akkor erőszakkal. De most ezt videóra is vették, úgyhogy ebből eljárást kellett indítanunk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a magának az eljárásnak a vége, hiszen ilyenkor a legtöbb esetben azért büntethetőséget kizáró ok is fennáll, például mondjuk az elkövető, ha gyermekkorú, akkor beleszembe gyermekkor miatt majd az eljárást meg kell szüntetni. Azt viszont a gyermekkort bizonyítanunk kell ebből esetben.
2: Igen. Tehát akkor ilyenek adódnak, az online tér is gondolom továbbra is egy veszélyes terep, ugye?
3: Természetesen online csalások mindig voltak, most abból megint azt mondom, hogy viszonylag kevesebb volt, tehát online csalásból feljelentést kevesebb. Kaptunk. Amit a múlt héten viszont elmondtunk, és ami nagyon fontos, hogy oda kell figyelni az ilyen unokázós csalásokra. Szerencsére nem volt az elmúlt héten nem volt próbálkozás a területünkön, tehát hozzánk ilyen bejelentés nem érkezett. Attól függetlenül, mivel korábban azért már itt a környéken is voltak ilyen jellegű próbálkozások, hogy unokázós legmendával próbálnak időskorokat becsapni. Ezt most is elmondanánk, hogy ez így ez, ebben a formában ez nem valós, tehát soha nem fog rendőrség, ügyészség, vagy ügyvédek, vagy akár bíróság nejlonzacskóban pénzt kérni a kerítésre elhelyezve, hogy meg lehessen oldani egy bizonyos problémás ügyet az unokának. Ez az életben ez nem így történik, tehát ezért érdemes, hogyha hozzátartozók egymás között otthon erről mindig beszélnek és elmondják az időszemének, hogy ilyenkor, ha ilyet halt, felhívják, azonnal mondja, hogy rendben van, de először beszélek a családtagjaimmal, és utána hívjanak vissza. Nyugodtan le, vagy pedig, mint ahogy a múlt héten is elmondtam, volt olyan ügyes, aki kerekperezt megmondta, hogy nekem nincs is unokám, innentől kezdve már a hívást meg is szakították, többet nem hívták az idős emberhez, hogy becsapják ezzel.
2: Igen. Na, szóval erre is oda kell figyelni. Drogfronton volt-e valami érdekes történet, vagy az is nyugodtabb volt?
3: Az folyamatosan van. Gyakorlatilag tartottunk akciót is, illetve volt több drogos fogásunk is. Ilyen 10 alatti esetben kellett intézkednünk a drogfogyasztás miatt. Ebben esetekben mindig a kábítószer fogyasztás az elsőrendű probléma. Ilyenkor szakértőt kell kirendelnünk, és majd a szakértő megmondja, hogy milyen kábítószert fogyasztott a gyanúsított személy, meg mekkora mennyiségben. Utána majd eldől, hogy mi lesz a továbbiakban. Ugyanakkor a kiakatások alapján viszont nekünk tisztázni kell, hogy honnan szerezte a kábítószergyanús anyagot, hiszen a bűnözőjelési jogszabály ezt elő is írja, mert különben nincs lehetőség a gyanúsítottnak az elterelésre, hogy úgymond megúszta az eljárást egy megszüneléssel esetnek, de ilyenkor, tehát ha a kábítószert elmondja, hogy kitől vásárolt, akkor tudunk menni tovább a kábítószert kereskedés felé. Igen. És egyébként pedig az nem titok, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok állampolgári bejelentést is kapunk, amit általában azért elég komolysággal végig szoktunk vizsgálni és szoktunk ellenőrizni.
2: Bizony.
3: Van olyan bejelentés, ami nem valós, de van olyan bejelentés, ami egyértelmű, azt állítja meg, hogy igen, valós adatokat tartalmaz.
2: Igen. A baleseti statisztika az gyakorlatilag számszerűségében ugyanaz, mint a múlt heti. 3 balesetről kell beszámolnunk. Hát annyival rosszabb a mostani helyzet, hogy egy súlyosabb sérülés is belecsúszott ebbe a 3 balesetbe. Mik is történtek?
3: Sajnos tényleg volt egy súlyos sérüléssel járó balesetünk, de ott elektromos kerékpáros egyszerűen lesodott az útról. Nem kellett elütni ahhoz, hogy megsérüljön, tehát egymagában a baleset az egy darab elektromos kerékpára, általában autóknál szoktunk ilyet tapasztalni.
2: Pontosan, igen.
3: A másik 2 esetben a személygépkocsik az érintettek. Az egyik esetnél, ami Abonyban történt, ott 2 személygépkocsi figyelmetlenség miatt ütközött egymással. A harmadik esetben, ahol a személygépkocsi nem megfelelő sebesség miatt rongálódott meg, itt szintén csak egy darab autó volt érintett az esetben. Itt is anyagi káros balesetről beszélünk csak, tehát nem sérült meg senki. Ugyanakkor megint elmutatom azt, hogy itt a balesetek jelentős része most is elkövetett volna megfelelő figyeléssel. Tehát a Abonyi 2 személygépkocsi ütközése, ennek az oka figyelmetlenség volt egyértelműen, ez elkövetett lett volna megfelelő figyelemmel. A másik pedig a személygépkocsi, amik nem megfelelő sebesség miatt sérült, itt is annyit kell volna csinálni, hogy megfelelő sebességgel kell közlekedni.
2: Ennyi.
3: Mondjuk könnyű így a rádión belül ezt a székből ülve elmondani, de mindennek az alapja egyébként sokszor az, hogy milyen sebességgel közlekedünk.
2: Igen.
3: A túl nagy sebességgel történő gépkocsi vezetés, vagy akár motorozás, az mind magába hordozza azt a veszélyt, hogy nagyon gyorsan bekövetkezik egy baleset, és akkor jön a gépkocsi, mint a motorkerékpár sérülése, vagy akár a személyi sérülés is.
2: Bizony, és hát emellett szabálytalan is természetesen az elfajta közlekedés. No, hát hál' Istennek így egy viszonylag eseményekben szegényebb hét után zárhatjuk ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, a tanúságok azért megvannak most is, tessenek ezekre odafigyelni, mert bizony-bizony érdemes. Karasz Csabának köszönjük szépen, és akkor remélem, hogy sokkal több dologról jövő héten sem kell majd szólnunk. Csaba, köszönöm szépen!
3: Köszönöm, viszont hallásra, Szerbusz Gábor.
1: Szegléd Rádió.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó reggelt Ceglédet, most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána pedig a ceglédiek kedvenceivel térek vissza, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már bedagarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
1: Az időjárásról.
2: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, és ahogy már említettem, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja Önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József, múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Talatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
0: Ceglédi Rádió. Ceglédi Rádió. FM 92.9.

0: A jó reggelt Ceglédnek vég a mainak mindenképpen. Hamarosan startol a plusz-minusz kettő, mutatom melyik slágerrel. Ez a dal szól azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászárócentrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott,

0: alkalmazott. Vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A Borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszóképződés ebben az évjáratban.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelemel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceklid Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a lapszemlével. Tartsanak velem!
0: Ceglédrádió. FM 92.5.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this, tell me how you do.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával. A vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.
0: Ceglédi.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A blik.hu felülettel foglalkozok azonnal. Közel 60 évesen is megállíthatatlanul pörög a színpadon Big Daddy Laca, a legendás Kartel zenekar rep. Karmán László évtizedek óta koptatja a deszkákat Gangsta Zoli oldalán. A Fischer újra házasodott előadó őszintén vallott arról, miként bírja a feszített tempót. A zenész a visszavonulásról, a sikeres arénakoncertről, valamint az idősödéssel járó fizikai kihívásokról is kendőzetlenül mesélt az RTL-nek. Bár a koncertezés öröm számára, az 58 éves zenész nem tagadja, hogy gondolkodik a jövőn. A színpadi jelenlét ugyanis maximális bedobást kíván, ugyanakkor azt is tudja, hogy a szókimondó szövegek idővel furcsán csenghetnek idősödő előadóktól, de a csapatos légkör fiatalon tartja őket. Nyilván a szaftos nóták egy 65-70 éves embertől már érdekesen szólnak, de szerintem a közönség majd eldönti, mennyire vagyunk hitelesek még, és kellünk-e az embereknek. A jubileumi arénakoncert igazolta, hogy van még keresni valójuk a színpadon. A pörgéshez azonban már komoly odafigyelésre van szükség. Egy bizonyos kor után már oda kell figyelni az egészségünkre. Már nem mennek nekem ezek a féktelen tivornyázások és az őrült napokon át tartó bulizások. Már 58 vagyok, túl egy térd és egy csípő protézis műtéten, de próbálom magam karban tartani. Heti többször edzek, bringázok, megpróbálok arra is odafigyelni, hogy mit eszem, mert az ember ebben a korban csak ha ránéz egy jó kajára, már 2 kilót hízik, mondta hozzátéve. Az italozás is már csak ritkán fordul elő, hiszen nehezen viseli a szervezete. Big Daddy Lacával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület. Maradunk még ennél a portálnál. Béres Anett szerdán búcsúzott a Farm VIP-től, ám a kiesése után sem marad benne kérdőjel. A műsor visszanézése közben több olyan dologra is fény derült számára, amit a Farma még csak sejtett. A celebost elárulta, mennyire megviselte, hogy a társai szerinte ellene szervezkedtek. A Farm VIP szerdai adásában is folytatódott a párbaj, és az építős feladat végén Horányi Juli örülhetett Luna ellen, Szőke Zsuzsi pedig Béres Anettet múlta felül. Anettből erős érzelmeket váltott ki, amikor visszanézte az eseményeket. A kiesés pillanatát különösen nehéz volt feldolgoznia, hiszen a farmon kialakult barátságok miatt úgy érezte, sokkal többet veszít, mint egy televíziós versenyt. Összességében nagyon szerettem ott lenni, amikor kiestünk, egyszerűen nem tudtuk feldolgozni, hogy mit keresünk a farmon kívül, hogy búcsúzhattunk el, emlékezett vissza a történtekre Béres Anett. Talán azért is volt nehéz, mert lelkitársakat is találtam, akik nélkül biztos nehéz lett volna versenyezni nap mint nap. Lunával például a mai napig nagyon jóban vagyunk, sőt, az élet úgy hozta, hogy most a szomszédomban lakik. Nagyon szerettem ott lenni, tanulságos volt, és nekem egy kicsit időutazás is. Azt éreztem, hogy visszamentünk az időben, egy nomádabb életmódot éltünk, amit nagyon élveztem. A remek hangulatot a konfliktusok árnyalták be, és ezekről a vitákról Anettnek ma is határozott véleménye van. Végig kiálltam amellett, hogy Kristóf és Zsolt szervezkednek ellenem, és amikor Kristóf kiesett, a végén annyira megzavartak, hogy még én kértem elnézést. Én olyan vagyok, hogyha tévedek, bocsánatot kérek. Most a tévében láttam, hogy ők végig ellenem szervezkedtek. Ez nekem azóta is egy nagy tanulság, hogy máskor jobban hallgassak a megérzéseimre. A blik.hu tehát a Fan VIP című műsorral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldallal a lapszemlét. Még nincs vége Molnár Gusztáv ügyének, ugyanis a színésznek újra bíróság elé kell állnia. Bár júniusban első fokon 1 év, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kiskorú veszélyeztetése miatt, a Blik megtudta, hogy az ügyészség ezt nem fogadta el, és súlyosabb büntetésért fellebbezett. Az év végén kezdődhet a másodfokú eljárás, így a drága örökösök egykori sztárjára újabb tárgyalás vár. Molnár Gusztávot nyáron felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, tehát, ahogy mondtam, kiskorú veszélyeztetése miatt, s bár úgy tűnt, ezzel véget ért a közel 5 éve húzódó ügy, a lap információja szerint az év végén kezdődik a másodfokú eljárás. A gödöllői járási ügyészség a kiszabott büntetés súlyosítása véget fellebbezést jelentett be, melyben hosszabb tartamú felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, közölte a megkeresésre a Pest vármegyei főügyészség. Mint arról korábban beszámoltunk, írja a blik.hu, a színész ellen azért emeltek vádat, mert évekkel ezelőtt részegen több alkalommal is agresszívan viselkedett a kisfia előtt, és előfordult, hogy meg is ütötte a gyermekét. Az egyik legsúlyosabb eset 2021. augusztusában történt, amikor a színész egy rendezvényről hazafelé tartott, és erősen ittas állapotban az autóban a gyermekülésben ülő fiára dőlt. Ezt követően az autópályán kikapcsolta a gyermek biztonsági övét, majd az autóból kiszállva ismételten öngyilkossággal fenyegetőzött, végül dühében többször megütötte a fiát. A volt párja Ildikó, akitől 2015-ben vált el, feljelentést tett a rendőrségen, ám végül csak idén júniusban kezdődött el ez a bizonyos tárgyalás. Ennek során Molnár nem ismerte el a bűnösségét, ugyanakkor azt mondta, sajnálja a történteket. A színész a bíróságon az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy az élete mélypontra került, és hogy milyen következményekkel járt számára mindaz, ami történt. 2022-ben bekerültem egy 265 napos elvonóra Komlóra, ami előtt nem véreset vizeltem, hanem vért. Lementem az aljára. A fiam egyszer azt mondta, nem akarja, hogy azt mondják, olyan, mint én. Ez esett a legrosszabbul. Úgy éreztem, megbuktam, mint apa, megbuktam, mint színész. Olyan terrort okoztam a fiamnak, ami az egész életét végig kísérheti. Fél éve voltam Komlón, amikor írtam egy levelet a fiamnak, és abban bocsánatot kértem tőle. Szeretném felvenni a kapcsolatot a fiammal, és helyrehozni azt, ami talán helyrehozhatatlan. Ahogy most élek, azt szeretném felhozni példaként, mondta az utolsó szó jogán Molnár Gusztáv, aki tavaly újra megnősült, áprilisban pedig megszületett a kislánya Lili Róza. Nem tudni, hogy a színész azóta rendezte a kapcsolatát a volt párjával és a kisfiával, akivel korábban felügyelt kapcsolattartás során találkozhatott. A lap megkereste a színészt, ám nem kíván nyilatkozni. Kerestük, írja a portál, Molnár volt párját Ildikót is, de nem értük el. A blik.hu oldal ezzel is foglalkozik részletesebben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklőkése kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Lencseleves pirított kenyérkockával, A menü gombapaprikás nokedlivel, B menü sertésszelet dübári módra petrezselymes burgonyával, C menü jutúrós trapacska. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
7: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Már lehet szavazni az év turista házára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki pár

0: közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a Plusz mínusz kettőt. Igen, folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, ezért is maradjanak velem.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédverccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági tánc bemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédverccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát.

már is folytatjuk itt a 92-t, mégpedig a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezérő gondolata, mottója, mondata az, vagy szava igazából, hogy ellenállás. Hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha bárki is próbál ellenedre tenni, látni fogja, hová nem érdemes már bemerészkednie, ne is engedj ebből, az ugyanis nem te lennél. Ha magabiztosan fel tudod vázolni az álláspontodat egy kérdésben, akkor jól láthatóvá tudod tenni azokat a pontokat, ahonnan már nem vagy hajlandó visszalépni. Bika, ma a szokásosnál nagyobb energiát kell befektetned a tevékenységeidbe, és meg kell próbálnod minél kevesebbet törődni azzal, hogy más mit tesz vagy mond. A légkör körülötted most nagyon intenzív, így nem is javasolt felesleges vitákba, harcokba bonyolódnod, ha csak nem akarod, hogy valaki megpróbáljon kárt okozni neked. Ikrek, ne félj a felelősségtől, és hozz létre végre magad körül a saját igazi világodat. Minden eszköz a kezedben van, és magad körül be is tudod rendezni a dolgokat úgy, hogy a számodra megfelelő legyen. Persze számolnod kell némi ellenállással, de ezt megúszni sohasem lehet. Játszd a játékot úgy, ahogyan az neked jó. Rák. Azok a dolgok, melyek számodra teljesen világosnak és egyértelműnek tűnnek, mások számára talán nem ennyire triviálisak. Gondolj erre, amikor ma ellenállásba ütközöl egy tervedet, elképzelésedet illetően, próbáld nagyobb megértéssel kezelni ezeket a helyzeteket, és közben vigyázz jobban mások érzelmeire is. Oroszlán, ma a környezeted jól illeszkedik hozzád, és az események nagyjából úgy is történnek meg, ahogyan azt elképzelted. Az erő és határozottság, amely belőled árad, más emberek rokon szemvét is felkeltheti, akik szívesen válnak a követőiddé. Ha pedig netán ellenállással, ellenvéleménnyel találkozol, kezeld finoman azokat. Szűz. Ma erős akaratra és némi kockázatvállalásra lehet szükséged, amikor döntő cselekvésre szánod el magadat egy ügyben. Nem biztos azonban, hogy ezzel mindenki egyetért majd körülötted, így felkészülhetsz arra, hogy ellenvéleményekkel kell megküzdened. Állj ki magadért és győzedelmeskedj. Most vagy soha. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma fel kell készülnöd arra, hogy a környezetedben erős feszültségekkel és erőteljes kiállással találkozol. Mintha most mindenki egyszerre akarná hallatni a hangját és képviselni a saját érdekeit. Próbálkozz hát azzal a taktikával, hogy úgy próbálsz érvényesülni, hogy közben nem lépsz rá senki tyúk szemére. Skorpió, ha hajlandó vagy felállni és az érdekeidet sokkal erőteljesebben képviselni, mint eddig, akkor van igazán esélyed arra, hogy céljaid teljesüljenek. Nem szabad mindig a mások érdekeit helyezned a sajátod elé. Légy a saját sorsod mestere, és tűzd le azokat a zászlókat, melyek megvédése alapvető lesz a jövőben számodra. Nyilas, ne feledd, hogy az élet nem egy egyirányú utca. Nem kell belenyugodnod a sorsodba, és nem szabad másoktól várnod a megoldást a problémáidra. A te életedért te vagy a felelős. Vedd hát a kezedbe az irányítást, éppen itt van már az ideje. Nem kell mindig belesimulnod abba, ami körülvesz. Bak, ma elakadhatsz, vagy ellenállásba ütközhetsz valamiben, és lehetséges, hogy ebben az ügyben végül nem is sikerül felülkerekedned. Ha látod, hogy valami nem megy, inkább ma ne erőltesd, mert előfordulhat, hogy ettől csak súlyosbodnak majd a dolgok. Néha a kompromisszumot kell kötni egy kialakult helyzettel a béke és a nyugalom fenntartása érdekében. Vízöntő. Mindent vagy semmit. Legyen ez számodra a nap mottója, és ne törődj az ellenállással, vagy akár az ellenszenvvel sem, ami esetleg körülvesz, ha olyasmit teszel vagy mondasz, ami másokban esetleg megütközést vált ki. Küzd le az utadban álló akadályokat. Állj bele! És végül halak. Nem biztos, hogy ma sikerül békés keretek között tartanod magad körül a nap történéseit, ellenállással találkozhatsz, és ha nem vagy óvatos, még akár két tűz közé is kerülhetsz. Erős vélemények állnak majd szemben a tiéddel, de neked most a sajátodat kell képviselned. Csak akkor engedj abból, amiben hiszel, ha nagyon muszáj. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felül jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk. Ceglédrádió 92.5.

0: 92.5. Cegléden, ez a sláger.
1: Itt vagy, my love, bár hosszú éve.

0: Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Rekord alacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére -8 cm-es vízállás is

0: kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiusz Elemel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceklid Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, a Plusz-2-t a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig csütörtökkel, azaz október első napjával a maival foglalkozok. Mindenképpen ezért is füleljenek rám.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: elit senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József, múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Mai napon a Malvinok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ludovika, Rómeó és Terézia nevű ismerőseiket is. Egyébként a Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin, szigorúan W-vel, férfi név, női párja, a Malvine jelentése a jog barátja. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk zenei évfordulókkal, születésnapos zenészekkel. Maradjanak velem!
1: Zeglét Rádió! 92!

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ezen a napon 1982-ben elkezdték árulni az első CD lejátszókat, mégpedig 625 dolláros áron. 1967-ben a Pink Floyd megérkezett New Yorkba, hogy megkezdje első amerikai turnéját. 1980-ban mutatták be a One Trick Pony című félig önéletrajzi ihletésű filmet, mely Paul Simon életén alapult. 1970-ben szülővárosában az amerikai Seattle-ben eltemették Jimi Hendrixet. 27 éves korában álmában érte a végzetes hulladásos roham a Samarkand Hotelben Londonban. Ő volt az első olyan gitáros, aki ugye nem csak ujjaival volt képes csodákat művelni, hanem a nyelvével és fogával is gitározott. Zenéjében sajátságosan ötvözte a blues-t, a rockot és a rhythm and blues, valamint a fekete és mexikói folkot. 1947-ben született Som Lajos rockzenész, basszusgitáros. Játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban. 1972-ben alapította meg a Piramis együttest, amely előbb nyugati vendéglátózással kezdett, 75-től indult az itthoni sikerszéria, ekkor már Révés Sándor énekessel. 1985-ben megalapította a Szenátor együttest, amely 2 évig működött és egy nagy lemez készített. Nem mellesleg 11 éven át Karda Beáta énekesnő férje volt. 1964-től, hogy visszaugorjunk az időben, 17 éves korától zenélt, 1965-ben alapította meg a Dog Beaters zenekart, majd egy éve később jött a Fekete-Fehér, aztán 68-69-ben a Rekord zenekarban játszott. A Gyapjú forgalmi vállalat Révai utcai kultúrtermében volt állandó klubjuk. Som Lajos a Rekord után a Neoton együttesbe igazolt, ahol akkor már későbbi felesége Karda Beáta volt az énekesnő. A következő nagy állomás a Taurus formáció, az első magyar hardrock zenekar volt az életében az 1970-es évek elején, melyben Radics Bélával, Balázs Fecóval és a Metróból igazolt Brunner Győzővel játszottak együtt. Aztán később Köves Miklóssal létrehozták a Piramis formációt. Ez a csapat jön itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos száraz az idő, csak kevés fátyol felül jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekeveri.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodaba-Üzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkóügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tarzoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére -8 cm-es vízállás

0: nyomás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. Ha a közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból.
1: Az időjárásról.
0: Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cekléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cekléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt folytatjuk azonnal dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval szólok a közlekedőkhöz, és szólok majd az időjárásról is, de ebben a szűk 60 percben alapvetően a zenéké lesz a főszerep, ezért is maradjanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédia.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Jason.

0: televízión.
1: What? I don't understand.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmez és babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szüret hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a mese vár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Via film vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek. Az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklőkése kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívül üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: FM 92.9.

0: Kedves hallgatók, véget ért a plusz mínusz kettő. Mindjárt indul a csütörtök délután, mutatom, hogy mivel. Sara Larsson énekel majd a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig

0: meg nálunk ebédelne, vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelenését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével a Merrák Info Egyesület információit érhetik el a szűrővizsgálat fontosságáról.
1: Az időjárásról.
2: A nap további részében is marad a napos őszi idő. Délután 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápió-Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos-Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: csillagos délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, egészen este hatig lehetünk együtt. Egyébként ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégei, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés. Hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velem!
1: Szegi

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
4: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakarc Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, sok magyar zenével! Változatos!

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát kis tanévkezdő sorozatunkat. A mai állomásunk a Református Általános Iskola, egészen pontosan a Ceglédi Református Általános Iskola és óvoda lesz majd, és ennek kapcsán nem is egy, hanem két vendéget köszönthetek, hiszen az és óvoda képviseletében itt van velünk az óvoda vezető, Almádiné Rózsa Krisztina, és nagy szeretettel köszöntelek, Kitti, így szoktunk téged szólítani, szervusz.
3: Jó reggelt, szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És természetesen itt van velünk az iskola igazgatója, Vas János is. Szervusz, igazgató úr!
4: Szervusz, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
2: No, hát hol is kezdjünk? Kezdjük a nyárnál. Általában azért kíváncsi vagyok arra, hogy a nyár mit hozott, hiszen a pedagógusok, különösen egy igazgató számára a nyár nem feltétlen a felhőtlen pihenést jelenti csupán 3 hónapon keresztül, hanem azért sok dolog van. Ilyenkor zajlanak a különféle felújítások, újrafestések, stb. Gondolom ez megvolt nálatok is.
4: Igen, hál' Istennek minden épületünkben megtörtént a tisztasági festések, és hát azért voltak nagyobb munkálatok is, például a központi iskolánkban, a B épületnek, ahol az első másodikosaink vannak, ott megvettük még a tavalyi, vagyis hát ebben az évben, de a tavalyi tanév második felében a Szív utcában egy ingatlant, ami közvetlenül ott van az iskola mellett. És ott kialakítottunk egy tantermet, és most egy elsős osztályunk van ebben a tanteremben. És hát ez teljes átalakítása volt ennek a családi háznak, ezt átalakítottuk, hogy olyan legyen, hogy egy elsős osztály kényelmesen elférjen.
2: Olyan lesz, mint egy kis falusi iskola majdnem, ugye?
4: Hát igen, de hálásnak egybe tudtuk nyitni a B épület udvarába, egy helyrezi szám alá is tudtuk venni a B épülettel, tehát így végül is annak az épület résznek a része.
2: Igen, igen, igen. Tehát akkor ilyen gond nincsen, szép felújult épületben kezdhették meg a gyerekek a tanévet mindenhol, minden telephelyen. És az óvodákkal mi a helyzet? Azért mondom, hogy a többes számban, mert itt Cegléden is van 2, és még ráadásul Kőröstetétlenen is üzemeltettek egyet, Kitti. Ott is hát gondolom hasonló munkák folytak.
3: Így van, mind a 3 óvoda megszépült a nyáron. Karbantartóinknak köszönhetően gyönyörűen megújultak az udvari játékok, és hát a Bátor utcai tagóvodánk az, amelyik hamarosan most már végére ér a teljes körű felújításnak az épület. Megújítottuk a belső tereket még 2 évvel ezelőtt, most ebben az utolsó évben kívülről is szigetelést és gyönyörű színt kapott az épület. Ami még hátra van, ez egy kis teraszburkolás, egy kis dekorációt tervezünk még az épület falára, és hogyha minden elkészül, akkor majd egy hálaadó istentiszteleti alkalmat szervezünk, amikor együtt a szülőkkel és azokkal, akik segítettek ebben a nagy felújításban, együtt hálát adunk az Úristennek.
2: Igen. No, hát hogyan indult ez a tanév az iskola szempontjából? Teljesen más lesz ez a 26-27-es tanév, mint az előző volt. Jött az a bizonyos 14 pontos ajánlás minden általános iskolába. Erről is beszélgettünk már más igazgatókkal is. Ő legtöbben azt mondták, hogy ezek túlnyomó része már eddig is működött.
4: Igen, ez igazából ez egy létező dolog volt. Én azt mondtam a kollégáknak is, meg már amikor szülőkkel is beszélgettem, hogy igaz, én már nagyon régen voltam főállásban tanítóbácsi, de 2012 előtt azért még dolgoztam tanítóként, akkor már nagyjából így csináltuk a dolgokat, tehát az, hogy egy elsős vagy alsó tagozatos gyereknek nem lehet 45 perces órát tartani, tehát ott biztos, hogy kell játszani, van, hogy ki kell menni az udvarra velük, bármiféle játékot játszani, meg kell mozgatni őket, mire bemegyünk, mire leülünk, mire hozzákezdünk a dolgoknak, akár egy írásórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy rögtön nyitjuk a füzetet és elkezdünk
2: írni. Hát persze. Igen.
4: Meg kell tornáztatni az újakat, mondókákkal, nagy mozgástól haladunk kis mozgások, finom motorika felé. Tehát hogy ez már része volt akkor is a füzetünknek, de ez a része a 14 pontnak. De többségében mind csinálja az iskola, hát élmény alapú oktatás van, rengeteg helyre visszük a gyerekeket, sokat visszük őket a könyvtárba, a múzeumba, a gyerekeket, hogy minél élménygyúsabb legyen az oktatás.
2: Igen, igen, és hát részt vesztek különféle városi megmozdulásokon is. Most éppen a héten számoltunk be arról, hogy az autómentes nap nyertesei lettetek, amihez szépen gratulálunk e helyről is.
4: Szépen, hát ez azért egy jó összefogás volt, és nagyon köszönjük mi is a résztvevőknek, a szülőknek, a gyerekeknek, a kollégáknak, hogy ebben partnerek voltak, és hát mindenki komolyan vette, és oda ment. Igen. Ugye, és ezáltal meg tudtuk nyerni a főnyereményt.
2: Nagyon jó, hát ezek nagyon szép ünnepi pillanatok, de hát természetesen vannak a szürke hétköznapok is, amikor egyszerűen csak be kell menni az iskolába, és tanulni, és tanítani, kinek mi a feladata természetesen. Megvan-e a megfelelő létszámotok most a tanári karban, és a szakos ellátottsággal esetleg vannak-e problémák?
4: Hál' Istennek, nekünk nincsenek ilyen jellegű problémáink, tehát minden tekintetben minden pedagógusunk megvan, sőt arra is volt lehetőség, hogy új pedagógusokat is vettünk föl, fiatal pedagógusokat is, tehát ez egy nagy öröm számunkra, és hálás a szívünk ezért, hogy mi úgy tudjuk megkezdeni a tanévet, hogy nincs olyan problémánk, hogy nincs emberünk.
2: Igen, ilyen problémakör van, hogy szakos ellátottság az óvodákban.
3: Előfordul, igen, de elmondhatjuk, hogy az óvodában is megvan most már évek óta egy stabil közösség, óvodapedagógusok is, a nevelőmunkát segítő kollégák is. Ha távozik valaki, akkor az azért van, mert nyugdíjba vonul, hát, vagy gyermekáldás okán, de azért mi mindig megtaláltuk azokat az embereket, akik be tudtak az ő helyükre állni.
2: Igen, hány gyerekkel kezdtetek most?
3: A három tag óvodában, ugye 11 csoportunk van, óvodai csoportunk, és 226 gyermeket nevelünk.
2: Az már látszik.
3: Így van.
2: Igen, és az iskolában a létszám milyen?
4: Hát ugye nekünk is két iskolánk van, ugye van a bent a Cegvédi iskola, és Köröstetétlenen van egy tagintézményünk.
2: Hát ott is
4: már bizony, bent 800 fölötti gyermek létszámmal vagyunk, kint pedig 186, tehát ott is növekedésünk van. Bőven van, hál' Istennek, gyerekünk.
2: Igen, hát és hely is van akkor hozzá. Van, felújított jó kis helyek. Elég a játszótér, udvar, stb. Ilyesmi fejlesztésekben érdemes gondolkodni, vagy rendben vagytok?
4: Hál' Istennek, teljesen rendben vagyunk. Az udvar nagysága, főleg például a B épületben ott elég nagy. Ott is van játszóterünk, azt is most karbantartás volt, ott is meg kell újítani az egy-két játékot, mert már eljárt felettük az idő. De hál' Istennek meg vagyunk. Hát plusz ugye a főépületünkben mi használhatjuk a templomkertet és a nagy templomnak a templomkertjét, tehát oda is tudnak
2: az is
4: a gyerekeink. Pár évvel ezelőtt ott is kialakítottunk egy játszóteret.
2: Igen.
4: A gyerekek minél jobban érezik magukat, tehát hál' Istennek van tér.
2: Van. Fontos egyébként tényleg a kis kikapcsolódás két óra között, és hát a tanterv sem lesz könnyebb, azért egyre nehezebb. Ezt követni kell a pedagógusnak is azért, ugye?
4: Hát természetesen, ez nem egyszerű, mert most ugye azért lesznek átalakítások is, a tananyag sajnos nem szűkül, hanem inkább bővül. Amit hát mi mindig jeleztünk eddig is az oktatáspolitikának, és fogjuk ezután is jelezni, hogy a tananyagot azt lehet, hogy csökkenteni kellene inkább, és a
2: alaposan törekvések.
4: És inkább az alapokat kellene jobban megtanítani a gyermekeknek általános iskolában, de hát meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Sokat beszéltünk más igazgatókkal, iskolavezetőkkel is a modern technika vívmányairól, és ugye hát ezeket nagyon jól lehet használni az oktatásban egy bizonyos szinten, de nem akkor feltétlenül, hogyha a gyerek zsebében ott lapul egy-egy okostelefon vagy más elektronikus eszköz. Ti hogyan álltok ehhez a dologhoz? Mekkora a szigor ott a refiben?
4: Hát nálunk már elég régóta nagy volt, hát még azelőtt is egyetlen ezt törvény szabályozták volna. Már nálunk azért is összeszedtük, tehát reggel bejött a gyermek, és első órában összeszedték a telefont, és volt egy szekrény, amiben beraktuk, és akkor ott őriztük. Most annyiban változott a dolog, hogy most már minden tanulónak saját kis szekrénye van, ilyen értékmegőrző kis szekrénye, és az, amely kötelező reggel oda menni, berakni a mobiltelefonját, vagy bármilyenféle dolgot, ilyen elektrotechnikai dolgot, berakják, bezárják, és akkor még el nem hagyják az iskolát, ott kell lenni. Csak akkor vehetik elő a telefont, ha egyetlenül valami órán használják, valamelyik tanórán szükség van rá, kahutoznak, vagy valamilyen ilyen típusú játékot játszanak a telefonnal.
2: Akkor ezt meg lehet oldani,
4: persze. Akkor ezt előveszik, de akkor is csak a tanár kísérletében mehetnek oda.
2: Igen, hát nyilván igen.
4: Viszont előkerül egy-két gyereknél, mert azért a gyerek mindig próbálkozik. A telefonnak természetesen vannak szankciók, először csak behívjatjuk a szülőt, a szülőnek kell átvenni a mobiltelefont az igazgató irodába, vagy a helyettes irodába, utána pedig már akkor vannak komolyabb szankciók, ha többször van egy gyermeknél mobiltelefon.
2: Aha. Tehát ilyen probléma óvodákban azért még nincsen talán?
3: Nincs ilyen probléma.
2: Igen, ott még ez más, viszont azért mégis a modern technika vívmányait azért lehet használni, és gondolom használjátok is.
4: Hát informatikai oktatás van,
2: például
4: az intézményben, tehát használjuk meg a korral, mi is haladunk, tehát erről nem feledkezünk meg. Azért én mégis azt mondom, hogy még ez az a korosztály, ugyanúgy az általános iskolás korosztály, akinek még nem ebben kell foglalkoznia, hanem inkább az alapokat tanulnak meg rendesen írni, olvasni, számolni. Úgy. Dolgokat, és hogyha ezek megvannak, ezek az alapok, akkor erre lehet majd építeni a továbbiakban.
2: Igen. A közösségi életben is részt vesztek, a város közösségi életében, ugye erre utaltam itt az autómentes nap szép sikere kapcsán is. Hasonlókat terveztek erre az évre?
4: Hát ebben az évben van megint egy nagy tervünk, ugye 4 évente van református est az intézményünkben, ahol az óvodák is, meg az iskola is ugye különböző műsorokkal készül, és idén most decemberben lesz ez az alkalom, most egy kivételes alkalom lesz. Nagyon régen volt már, hogy karácsonykor tartottuk a református estet. Általában tavasszal szokott lenni, de most úgy döntöttünk, hogy itt karácsony előtt az adventi időszakban fogjuk megvalósítani, és hát erre készülünk egész fél évben, mert ez egy nagyon monumentális.
2: Hú, minden lesz ott.
4: Hát mindenféle dolog lesz, hát például az óvodások, ők egy kis...
3: Az óvodások táncolni fognak, modern táncot fognak táncolni. Hoppá. A Posta utcai óvodánk Halacska nagy csoportja készül nagyon lelkesen, és még nem tudják, hogy ez egy milyen komoly szereplés és fellépés lesz, hiszen
2: igen.
3: Két előadás, nyilvános főpróba, tehát kitesszük őket ennek most, de szívesen készülnek és várják ezt az alkalmat.
2: És akkor gondolom versek, dalok,
4: hát mindenféle színdarabok, énekes darabok, ugye a kórusunk is készül, például a kórus az István királyból ad elő részletek,
2: ahol
4: készül, és talán még zenekari kísérettel is lesz, tehát most áll még össze a műs, most
2: van még idő azért.
4: Hát van, már azért mindenkinek úgy kellett visszajönni a nyárról, hogy kész forgatókönyv van nála.
2: Igen.
4: És hát megmutatkozik teljes egészében a teljes intézményünk palettája, tehát az idegen nyelvű, orientáltságú, két tanítás nyelvű osztályaink, a művészeti jellegű osztályok lesz, egy tánc része a dolgoknak, modern tánc része is lesz, és különböző színdarabok lesznek, tehát tényleg alsótól felsőig mindenki készülni fog.
2: De jó, nem lesz unalmas akkor ez a része sem. Hát ezek nem. Délutáni foglalkozás keretében mennek elsősorban ezek a próbák, úgymond?
4: Hát vagy délutáni foglalkozások keretében, amikor éppen idő jut rá, hál' Istennek, nekünk ugye ott van a nagy templomnak a gyülekezeti háza, ahol tudunk próbálni, és akkor ott szokták a kollégák keresni azokat a szabad időpontokat, amikor be tudnak menni, és akkor tudnak próbálni.
2: Igen, igen, ott lesz maga az előadás is?
4: Nem, a művöldési házban az előadás.
2: Tehát a nagyobb közönségre számítotok akkor.
4: Hát igen, mert van egy nyilvános főpróbánk, ahol általában nyugdíjas kollégákat, meg a nagyszülőket szoktuk meghívni, mert hogy ugye azért korlátolt a férőhely és a szülők kíváncsiak. Persze. A gyermekekre, és két teljes előadás lesz, egy pénteki és egy szombati előadásunk.
2: De ez már akkor ott karácsony táján.
4: Ez december 12-e lesz a szombat, december 11 és 12-e lesz a két fő előadás.
2: Fú, hát ez biztos, hogy nagy izgalom a gyerekeknek is, azért biztos, hogy ahogy közeledik majd ez az időpont, azért egy kicsit hevesebben ver majd a szívük. Na hát, kérem szépen, elindult a 2026-27-es tanév, nyugodt szívvel vágtok bele?
4: Hát igen, mégis minden évben megpróbáljuk megteremteni a feltételeket, hogy elindulhassunk, és próbáljuk csinálni a munkánkat teljes odaadással.
2: Az OVIC-ban is akkor rendben vagyunk.
3: Én is így gondolom, adottak a feltételek, jók a körülményeink, megvannak a nevelőink, ott vannak a gyerekek, a családok, együttműködőek, úgyhogy igen, reményteljes év.
2: És ott áll mögöttetek a Magyar Református Egyház.
4: Igen, és ennek áll hozzá. Azért nagyon jó fenntartóink vannak, tehát azt kell mondanunk, hogy teljes a békesség, és igazából mindig a támogatást érezzük a református gyülekezetek részéről az intézményben.
2: Igen, igen. Hát nagyon szép, sikeres tanévet kívánok mindenkinek, aki ebben a két intézmény félében dolgozik, akár az iskolában, akár az óvodában. Úgyhogy akkor Isten áldása legyen ezen a tanéven, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük.
2: Kedves hallgatóink, a Református Általános Iskola igazgatója Vas János és az óvoda vezető Almádiné Rózsa Krisztina volt a vendégem.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
3: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délután következő egy óra osszája. Után azonnal Teddy Swims énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden

0: és Nagykőrösön 20-5-19-52-62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolf's Blood Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolf's Blood ízét. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.cegledikultura.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűz ütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgyhogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a Terrorelhárítási Központot. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Személyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József, múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a folytatásban itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is lapszemlézünk, a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Ádám, Szofi, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Szofi, a Starban Star 2026-os évadában versenyez, de nem kis sikerrel. Már a fiatal előadó múlt heti Amy Winehouse produkciója is magasra tette a lécet, de még ezt is képes volt fokozni, és darabként szinte felrobbantotta a stúdiót, de vajon van még ennél feljebb? Szofi most elárulta. Szofi Starban Star-os produkciói nem csak a nézőket, a zsűrit is teljesen letaglózták. Már az első Amy Winehouse előadás után sokan nagy esélyesnek tartották, akár még a győzelemre is, de persze kérdés volt, hogy képes-e ezt a színvonalat hozni hétről hétre. Most azonban úgy tűnik, hogy igen, ugyanis Ádám Szofi darab produkciójához hasonlót még 12 évad alatt is igen keveset láttunk. Ezek után pedig nem csoda, hogy megszerezte az adás győztese címet, hiszen emögött valójában kemény munka van. Őszintén szóval számítottam rá, hogy adásgyőztes lehetek, mert nagyon keményen dolgoztam ezért. Minden energiámat beletettem, lemondtam a cigiről, ahogy a PR-ról is, ami nálam nagyon nagy szó, és tényleg rengeteget gyakoroltam, kezdte Szofi. Lehet, hogy az emberek számára meglepetés vagyok, de pont ezért jöttem ide. Szerettem volna, hogy jobban megismerjenek akár egy másik oldalamról is, amit eddig nem láttak. Szóval megyünk végig, jelentette ki az örök mozgó énekesnő. Bár a legtöbb előadó tart azoktól a feladatoktól, ahol egy ellentétes nemű énekes kell alakítaniuk, de nem úgy Ádám Szofi, aki már alig várja, hogy egy pasi bőrébe bújhasson. Egy csávót jó lenne már hozni, szerintem ideje lenne, mert már pezseg bennem. Amúgy is azt gondolom, hogy nőként ennél már csak rosszabb produkció jött, mert itt most elég keményen táncoltam, meg énekeltem is, ennél keményebben már szerintem nem tudom nyomni, de ki tudja, vallotta be. Nem tudom, hogy lehetne még emelni a tétet, esetleg egy Freddie Mercury vagy Michael Jackson jöhetne, azok elég nehezek. De lenyomnám azt is, ezért vagyok itt, hogy jöjjön akármi, lenyomjam, tette még hozzá harciasan, ami alapján úgy tűnik, Szofinak valóban csak a Starban Star 12. évadának győztese cím lebeg a szem előtt. Természetesen a borsonline.hu Szofival és a műsorral is még ennél is részletesebben foglalkozik. Jó olvasgatást kívánok!
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlét azonnal folytatjuk a nemzetisport.hu oldalal. Robi Kín kimerült és pihen. A Ferencváros korábbi ír vezető edzője Borbola Bencének exkluzív interjúban beszélt váratlan távozása körülményeiről, az Eto ellen elbukott bajnoki címről, a Celtic elleni mérkőzésről és a nyári ajánlatairól is. Rég rossz, ha a válogatottban a kapus a legjobb, már pedig az Ukrajna és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen Tóth Balázs kapta a legjobb osztályzatot, góllövő csatár kerestetik, természetesen labdarúgásról van szó, erről is ír természetesen a nemzetisport.hu oldal. A Grúzia elleni pénteki folytatás előtt Borsos László Miha Gabecsavával, a Burnley Grúz technikai játékos megfigyelőjével beszélt, aki szerint Grúzia történelmi EB szereplése eltakart néhány régóta meglévő problémát. A szakember beszélt aktuális ellenfelünk szerkezeti hiányosságairól, Kvaratskhelia szerepéről, a frissen kinevezett szövetségi kapitány első változtatásairól, és persze a Magyarország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésről, ez is labdarúgás, persze a sportoldal, az újság is ír erről. A gyermekbántalmazás nem a sport, hanem a társadalom problémája. A safeguarding, vagyis a gyermek és szakember védelem nem lehet kipipálható adminisztráció, és az edzőknek is szükségük van világos szabályokra, tanítványaik és saját maguk védelme érdekében, mondta Csabai Edvin, 17-szeres maratoni kenu világbajnok, a hazai edzők és sportszakemberek képzésében is aktív szerepet vállaló Magyar Edzők Társasága sportigazgatója Csisztus Zsuzsának, és hogy mit mondott még ezen kívül, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban. Kárpátaljai jelentés. Ungváron nyáron felosztott a felnőtt férfi csapat, a beregszászi járásban 2014 óta mind a 30 együttes megszűnt. Csillag Péter ukrajnai riportsorozatának legújabb epizódjából kiderül, hogy a női futball virul bezzeg, a katonaköteles korosztályok férfi bajnokságai. Többás mellett ezzel a témával is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a Pácban, Tudomány és Áltudomány, Zseniális ókori mérések, Villamos varázslat, Hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklőkése kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerős szó majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel.

0: a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újján szervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, meg a következő egy óra hosszában, és utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal, azaz október első napjával. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petra Transz munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk! Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmez és babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Október első napja van, a mai napon a Malvinok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ludovika, Rómeó és Terézia nevű ismerőseiket is. Egyébként a Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin, szigorúan W-vel, férfi név, női párja, a Malvine jelentése a jog barátja. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk zenei évfordulókkal, születésnapos zenészekkel. Maradjanak velem!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ezen a napon 1982-ben elkezdték árulni az első CD lejátszókat, mégpedig 625 dolláros áron. 1967-ben a Pink Floyd megérkezett New Yorkba, hogy megkezdje első amerikai turnéját. 1980-ban mutatták be a One Trick Pony című félig önéletrajzi ihletésű filmet, mely Paul Simon életén alapult. 1970-ben szülővárosában az amerikai Seattle-ben eltemették Jimi Hendrixet. 27 éves korában álmában érte a végzetes hulladásos roham a Samarkand Hotelben Londonban. Ő volt az első olyan gitáros, aki ugye nem csak ujjaival volt képes csodákat művelni, hanem a nyelvével és fogával is gitározott. Zenéjében sajátságosan ötvözte a blues-t, a rockot és a rhythm and blues, valamint a fekete és mexikói folkot. 1947-ben született Som Lajos rockzenész, basszusgitáros. Játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban. 1972-ben alapította meg a Piramis együttest, amely előbb nyugati vendéglátózással kezdett, 75-től indult az itthoni sikerszéria, ekkor már Révi Sándor énekessel. 1985-ben megalapította a Szenátor együttest, amely 2 évig működött és egy nagy lemez készített. Nem mellesleg 11 éven át Karda Beáta énekesnő férje volt. 1964-től, hogy visszaugorjunk az időben, 17 éves korától zenélt, 1965-ben alapította meg a Dog Beaters zenekart, majd egy éve később jött a Fekete-Fehér, aztán 68-69-ben a Rekord zenekarban játszott. A Gyapjú forgalmi vállalat Révai utcai kultúrtermében volt állandó klubjuk. Som Lajos a Rekord után a Neoton együttesbe igazolt, ahol akkor már későbbi felesége Karda Beáta volt az énekesnő. A következő nagy állomás a Taurus formáció, az első magyar hardrock zenekar volt az életében az 1970-es évek elején, melyben Radics Bélával, Balázs Fecóval és a Metróból igazolt Brunner Győzővel játszottak együtt. Aztán később Köves Miklóssal létrehozták a Piramis formációt. Ez a csapat jön itt a Cegléd Rádióban.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Következzen egy

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy még slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után Ray Dalton következik itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
2: Az időjárásról.
8: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javít, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg igen a dalok a Ceglédiek kedvencei, majd egy kicsit később én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Ceglédrádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
4: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
5: KGM. Made in Korea.
3: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltói Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a blik.hu felülettel foglalkozok azonnal. Közel 60 évesen is megállíthatatlanul pörög a színpadon Big Daddy Laca, a legendás Kartell zenekar rep. Karmán László évtizedek óta koptatja a deszkákat Gangsta Zoli oldalán. A Fischer újra házasodott előadó őszintén vallott arról, miként bírja a feszített tempót. A zenész a visszavonulásról, a sikeres arénakoncertről, valamint az idősödéssel járó fizikai kihívásokról is kendőzetlenül mesélt az RTL-nek. Bár a koncertezés öröm számára, az 58 éves zenész nem tagadja, hogy gondolkodik a jövőn. A színpadi jelenlét ugyanis maximális bedobást kíván, ugyanakkor azt is tudja, hogy a szókimondó szövegek idővel furcsán csenghetnek idősödő előadóktól, de a csapatos légkör fiatalon tartja őket. Nyilván a szaftos nóták egy 65-70 éves embertől már érdekesen szólnak, de szerintem a közönség majd eldönti, mennyire vagyunk hitelesek még, és kellünk-e az embereknek. A jubileumi arénakoncert igazolta, hogy van még keresni valójuk a színpadon. A pörgéshez azonban már komoly odafigyelésre van szükség. Egy bizonyos kor után már oda kell figyelni az egészségünkre. Már nem mennek nekem ezek a féktelen tivornyázások és az őrült napokon át tartó bulizások. Már 58 vagyok, túl egy térd és egy csípő protézis műtéten, de próbálom magam karban tartani. Heti többször edzek, bringázok, megpróbálok arra is odafigyelni, hogy mit eszem, mert az ember ebben a korban csak ránéz egy jó kajára, már 2 kilót hízik, mondta hozzátéve. Az italozás is már csak ritkán fordul elő, hiszen nehezen viseli a szervezete. Big Daddy Lacával is foglalkozik tehát a blik.hu felület. Maradunk még ennél a portálnál, Béres Anett szerdán búcsúzott a Farm VIP-től, ám a kiesése után sem marad benne kérdőjel. A műsor visszanézése közben több olyan dologra is fény derült számára, amit a Farmon még csak sejtett. A celebost elárulta, mennyire megviselte, hogy a társai szerinte ellene szervezkedtek. A Farm VIP szerdai adásában is folytatódott a párbaj, és az építős feladat végén Horányi Júli örülhetett Luna ellen, Szőke Zsuzsi pedig Béres Anettet múlta felül. Anettből erős érzelmeket váltott ki, amikor visszarészte az eseményeket. A kiesés pillanatát különösen nehéz volt feldolgoznia, hiszen a Farmon kialakult barátságok miatt úgy érezte, sokkal többet veszít, mint egy televíziós versenyt. Összességében nagyon szerettem ott lenni, amikor kiestünk, egyszerűen nem tudtuk feldolgozni, hogy mit keresünk a Farmon kívül, hogy búcsúzhattunk el, emlékezett vissza a történtekre Béres Anett. Talán azért is volt nehéz, mert lelkitársakat is találtam, akik nélkül biztos nehéz lett volna versenyezni nap mint nap. Lunával például a mai napig nagyon jóban vagyunk, sőt, az élet úgy hozta, hogy most a szomszédomban lakik. Nagyon szerettem ott lenni, tanulságos volt, és nekem egy kicsit időutazás is. Azt éreztem, hogy visszamentünk az időben, egy nomádabb életmódot éltünk, amit nagyon élveztem. A remek hangulatot a konfliktusok árnyalták be, és ezekről a vitákról Anettnek ma is határozott véleménye van. Végig kiálltam amellett, hogy Kristóf és Zsolt szervezkednek ellenem, és amikor Kristóf kiesett, a végén annyira megzavartak, hogy még én kértem elnézést. Én olyan vagyok, hogyha tévedek, bocsánatot kérek. Most a tévében láttam, hogy ők végig ellenem szervezkedtek. Ez nekem azóta is egy nagy tanulság, hogy máskor jobban hallgassak a megérzéseimre. A blik.hu tehát a Fan VIP című műsorral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldallal a lapszemlét. Még nincs vége Molnár Gusztáv ügyének, ugyanis a színésznek újra bíróság elé kell állnia. Bár júniusban első fokon 1 év, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kiskorú veszélyeztetése miatt, a Blik megtudta, hogy az ügyészség ezt nem fogadta el, és súlyosabb büntetésért fellebbezett. Az év végén kezdődhet a másodfokú eljárás, így a drága örökösök egykori sztárjára újabb tárgyalás vár. Molnár Gusztávot nyáron felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, tehát, ahogy mondtam, kiskorú veszélyeztetése miatt, s bár úgy tűnt, ezzel véget ért a közel 5 éve húzódó ügy, a lap információ szerint az év végén kezdődik a másodfokú eljárás. A gödöllői járási ügyészség a kiszabott büntetés súlyosítása véget fellebbezést jelentett be, melyben hosszabb tartamú felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, közölte a megkeresésre a Pest vármegyei főügyészség. Mint arról korábban beszámoltunk, írja a blik.hu, a színész ellen azért emeltek vádat, mert évekkel ezelőtt részegen több alkalommal is agresszívan viselkedett a kisfia előtt, és előfordult, hogy meg is ütötte a gyermekét. Az egyik legsúlyosabb eset 2021. augusztusában történt, amikor a színész egy rendezvényről hazafelé tartott, és erősen ittas állapotban az autóban a gyermekülésben ülő fiára dőlt. Ezt követően az autópályán kikapcsolta a gyermek biztonsági övét, majd az autóból kiszállva ismételten öngyilkossággal fenyegetőzött, végül dühében többször megütötte a fiát. A volt párja Ildikó, akitől 2015-ben vált el, feljelentést tett a rendőrségen, ám végül csak idén júniusban kezdődött el ez a bizonyos tárgyalás. Ennek során Molnár nem ismerte el a bűnösségét, ugyanakkor azt mondta, sajnálja a történteket. A színész a bíróságon az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy az élete mélypontra került, és hogy milyen következményekkel járt számára mindaz, ami történt. 2022-ben bekerültem egy 265 napos elvonóra Komlóra, ami előtt nem véreset vizeltem, hanem vért. Lementem az aljára. A fiam egyszer azt mondta, nem akarja, hogy azt mondják, olyan, mint én. Ez esett a legrosszabbul. Úgy éreztem, megbuktam, mint apa, megbuktam, mint színész. Olyan terrort okoztam a fiamnak, ami az egész életét végig kísérheti. Fél éve voltam Komlón, amikor írtam egy levelet a fiamnak, és abban bocsánatot kértem tőle. Szeretném felvenni a kapcsolatot a fiammal, és helyrehozni azt, ami talán helyrehozhatatlan. Ahogy most élek, azt szeretném felhozni példaként, mondta az utolsó szó jogán Molnár Gusztáv, aki tavaly újra megnősült, áprilisban pedig megszületett a kislánya Lili Róza. Nem tudni, hogy a színész azóta rendezte a kapcsolatát a volt párjával és a kisfiával, akivel korábban felügyelt kapcsolattartás során találkozhatott. A lap megkereste a színészt, ám nem kíván nyilatkozni. Kerestük, írja a portál, Molnár volt párját Ildikót is, de nem értük el. A blik.hu oldal ezzel is foglalkozik részletesebben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
6: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég, a déli délkeleti szelet a nyugati észak-nyugati határ közelében élénklökésre kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati tájakon napközben megélénkül a déli szél, a hideg hűvös reggelt követően délután 23-28 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall! Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
1: Az időjárásról.
7: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Let's make love.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 269. adásunkat hallhatják ma, 2026. október első napján. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk a mai kínálatot, ma is két beszélgetéssel jelentkezem természetesen. Mindenek előtt visszatekintünk majd az első nyári szünet utáni testületi ülésre, tehát a szeptemberi testületi ülésre, ahol több mint 50 napi rendi pont tárgyaltak, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk dr. Csáki András polgármester úrral, ezzel fogunk majd kezdeni. A második beszélgetés pedig egészségünkre című sorozatunk 49. része lesz. Dr. Szabó Ivettel most a lábfájásról, mint olyanról fogunk beszélgetni, ennek fajtáiról, okairól és természetesen a kezelési lehetőségekről is, úgyhogy érdekes, érdemes lesz velünk maradni mindenképpen. Induljon tehát az első beszélgetés polgármester úrral, és a szeptemberi testületi ülés témáiból a legfontosabbakat fogjuk kiemelni.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, megtartotta tehát nyári szünet utáni első testületi ülését Cegléd-város képviselő testülete. Ez lesz a következő percek témája, és ki mással beszélgetnék erről, mint városunk polgármesterével, dr. Csáki Andrással, aki itt van stúdiónkban. Nagy szeretettel köszöntelek, polgármester úr, szervusz!
2: Szervusz, Gábor, és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Mielőtt erről az ülésről beszélnénk, egy kicsit a tegnapi napról, hiszen most október 1-én rögzítjük ezt a beszélgetést. Szeptember 30-a pedig az önkormányzatok napja, és ennek kapcsán Gödöllőn volt egy rendezvény, ahol magad is részt vettél. Mit tudsz erről elmondani nekünk?
2: Valóban, szeptember 30-a az önkormányzatok napja, 36 évvel ezelőtt ezen a napon volt az első szabad önkormányzati választások első fordulója. Úgyhogy nagy-nagy nosztalgiával gondolok én is vissza.
1: Mintha tegnap lett volna.
2: Így van.
1: Igen.
2: Azt követően izgalmas hetek voltak, mire akkor még ő a testület választott polgármestert.
1: Igen.
2: Mire Mácz Istvánt megválasztottuk polgármesternek, ez egy külön történet, már mondhatom azt, hogy politika történet, hisz egy emberül tört, eltelt azóta. Valóban ebből az alkalomból egy nappal korábban Gödöllőn volt a Magyar Önkormányzati Szövetségének kongresszusa, melyen az összes önkormányzati szövetség részt vett, tehát 8 darab ilyen önkormányzati szövetség van. A kongresszus lényege tulajdonképpen az volt, hogy ezek a szövetségek egy együttműködési megállapodást kötöttek, hogy együttesen ülnek le tárgyalni a kormánnyal az önkormányzat jövőjét illetően. Ott volt az államtitkár úr is, a tárca államtitkára egy ragyogó előadást tartott, és körvonalazódott, hogy tulajdonképpen a új alkotmány megalkotásával párhuzamosan bevonva az önkormányzatokat is bedolgozzák lényegében az önkormányzatiságnak az alapelveit, a feladatait, a lehetőségeit, és hát gondolom ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nem az alkotmányban, de a finanszírozás is rendeződni fog. Ugye az eseményt meglátogatta a köztársaság elnök úr is, mondjuk a számomra egy kicsit diszonáns volt, hogy külön vonult a szövetségek vezetőivel, és az ott lévő 300 polgármestert nem tisztelte meg azzal, hogy köszöntse őket, de hát ez egy más kérdés. Az kiderült az elmúlt napokban sajnos, hogy az idei esztendőben már változtatás az önkormányzat finanszírozásában nem várható. Nem. Uh-huh. Ez azt jelenti, Cegléd esetében is, hogy 15-én 280 millió forintot kell befizetni a kasszába, a szolidaritási adót, tehát ez
1: maradt
2: keményen, hát megrendít, nem azt mondom, hogy megrendíti, de megnehezíti a gazdálkodást, de hát én bízom benne, hogy a következő évi költségvetésben kedvező pozíciónk lesz, főleg így, hogy a 8 egyesület vagy szövetség együtt fog tudni tárgyalni a kormánnyal. Nem tudják azt csinálni, hogy az egyik egyesületet a másikkal szemben kiátszák, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog. De hát eltelt 36 év.
1: Elbizony. Nagyon gyorsan.
2: Következő 36 év.
1: Igen, igen. És hát na, ennek volt az egyik eseménye már ennek a 36 év végének. Ez a szeptemberi testületi ülés. Több mint 50 napi rendi pont
2: így
1: volt.
2: Úgyhogy
1: volt dolog rendesen. No, hát beszélgessünk akkor erről. Egyébként ott volt az országgyűlési képviselő Muhari Gergely is. Volt ennek jelentősége?
2: Hát ő tudná ezt megmondani. A egyik napirendi ponthoz a Balatonszárszai tábornak a vagyonkezelés beadásával kapcsolatos napirendhez érkezett, ott ahhoz hozzá is szólt. Úgy szólt hozzá, különben kiderült, hogy arra már nem volt ideje, hogy lemenjen és megnézze a tábort. Ugye kvázi kifogásolta, hogy miért 15 évre adjuk oda a vagyonkezelésbe, illetve hogy mi lesz a Ceglédi, hát én azt mondom, hogy nem Ceglédi, hanem a tulajdonos önkormányzatok gyerekeinek a kedvezményes haszonvételbe adással, tehát hogy kedvezményesen kapják meg táboroztatásra vagy üdülésre a gyerekek. Pillanat alatt tisztázott az egész. Nyilvánvaló nem egy ilyen szerződésbe kell ezt szabályozni, hanem külön megállapodást kell kötni. Feladatul is kaptam, hogy a következő testületülésre egy ilyen megállapodást tervezetet vigyek vissza. Erre nyitott volt a református egyház is, úgyhogy hamarosan ezzel kapcsolatos egyeztetéseket elkezdjük, és akkor ez a része is el fog simulni.
1: Itt 15 évről van itt szó,
2: hát,
1: ugye?
2: 15 év, ugye én 10 évet javasoltam volna eredetileg, de hát a többség a végén 15 év mellett döntött. Nyilvánvalóan ugye azt ne felejtsük el, hogy a református 100-400 millió forintot költött a teljes rekonstrukcióra.
1: Én nem kevés.
2: Nem voltam, gyönyörű szépen van megcsinálva a tábor, nagyon korszerű, gyönyörű szép, a környezetet is rendbe rakták, egy új sportpálya is készült, úgyhogy gondolom, hogy aki befektet, az szeretné a befektetésének a árát vissza.
1: Nyilvánvaló, igen.
2: És úgy számoltak, hogy ehhez 15 év kell. Meglátjuk. Maga a szerződés tartalmaz felmondási lehetőséget, tehát hogyha valami nem stimmel, akkor fel lehet vonnani, és azért azt ne felejtsük, hogy nem tulajdonjogról van szó. A tulajdon az az önkormányzatok közös tulajdona maradt, és amikor a szerződés lejár, akkor ugyanilyen állapotba kell visszaadni a önkormányzatok részére. Úgyhogy én olyan nagy aggodalmat ezzel kapcsolatban nem látom. Bízom benne, hogy képviselő urat is sikerült meggyőznünk.
1: Igen. Hát ez volt ugye az első napirendi pont, amit még megelőzött a lakossági fél óra, itt merült-e föl érdekes téma?
2: Hát az egyik téma ez volt, a Balatonszászói tábor, a másik téma pedig a ceglédi kerékpárút hálózat, ugye eléggé
1: síralmas hát, ahol történtek felújítások most.
2: Ugye a Széchenyi úti az teljesen felújításra került. Nem tudom, hogy mikor lesz forrás a többinek, illetve a ülés végén az egyebek között fölmerült, hogy apránként a többit is kellene fölújítani, hogyha lesz rá pénz az idei esztendőben. Én felvetettem azt, hogy ha lesz pénzünk, akkor talán a köztársaságutat kellene megcsinálni, mert ugye...
1: Ezt már többször szorgalmaztad.
2: Hát többször szorgalmaztam, ugye ígérvények voltak, hogy pályázatot fogunk nyerni ezzel kapcsolatban, mégsem nyertük meg a végén. Most, hogy ugye a víz és a csatorna közműnek a teljes felújítása megtörtént a köztársaság úton, az állapota még inkább romlott, tehát ha lenne pénzünk, jó lenne, én azt preferálnám, hogy előbb azt csináljuk
1: azt.
2: Majd későbbiekben hát, itt a testületekről.
1: Igen, ennek kapcsán bele is néztetek az úthíd keretbe, az úgynevezett úthíd keretbe, hogy maradt-e elég pénz erre, és már ha majd pénznél tartunk, ugye az első fél évi pénzügyi beszámoló is elhangzott, a bevételek szempontjából jól állunk tulajdonképpen?
2: Jól, azt mondhatom, hogy jól, ez azért is félve mondja az ember, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a szolidaritás adónak a sorsa. Ugye eddig mindig az volt, hogyha a bevétel növekedett, akkor mindig jelentős mértékben növekedett a szolidaritási adó, tehát ezt növekményt mindig elvitte a államkincstár.
1: Persze.
2: Több mint 10%-kal nőtt az iparüzési adóbevétel. Magát a adótervet azt teljesítettük, túlteljesítettük az első fél évben. Stabil a pénzügyi helyzet. Nem azt mondom, hogy időszakosan néha nem kellett hitelt igénybe vettünk, ugye persze. Van egy folyószámla keret hitelünk, de hát messze nem annyit, ma mennyit előre. Hát a képviselőtestület vizionált. Ez mutatkozik is abban, hogy a múlt évhez képest a hitelkamatok azok jóval kevesebbek voltak, mint a múlt évben, viszont a bankköltségek azok magasabbak voltak. Ugye ez a bankváltásnak a következménye, ez akkor jeleztem, de hát ez egy nyilvánvalóan egy politikai döntés volt. Ez januártól helyreáll minden ezzel kapcsolatban. Rendben van a városnak a költségvetése, mert tudjuk finanszírozni az intézményeinket, tudjuk fizetni a számláinkat, úgyhogy ezzel kapcsolatban semmiféle gond nincs, remélem, hogy nem is lesz. Nem lesz olyan havária, amit mondjuk jelentősebb kiadást igényel.
1: Igen, igen. Ha már itt a helyi cégek is szóba kerültek, a cégvezetők is szóba kerültek, ugye itt a testületi ülésen 5 cégvezető állásának pályáztatásáról esett szó, vagy 4?
2: 4
1: volt az, igen, valóban.
2: A Városfejlesztési Kft. Ott vezető csere miatt már eleve meg lett határozva az új vezetőnek az 5 éves kinevezése, illetve korábban a fürdő vezetőjének 5 évvel meg lett hosszabbítva. Másik 4 vezető esetében december végén járnak le a szerződések, és hát itt 2 lehetőség volt, hogy vagy hosszabbítunk, vagy pályázatot írunk ki. A testület úgy döntött, hogy pályázatot írunk ki. Itt vita az volt, hogy 5 év vagy 3 év legyen a előírt vezetői gyakorlata, végül a többség az 5 év mellett döntött, úgyhogy kiírásra kerülnek most ezek a pályázatok, és akkor meglátjuk, hogy milyen eredmény
1: volt. Ugye a Várvakról, a Művelődési Központról, a Sportcsarnokról és a
2: TV-ről.
1: És a TV-ről, TV-ről van szó. No, hát meglátjuk, hogy ez mikorra fut le körülbelül.
2: Hát szerintem ebben a hónapban mindenféleképpen lejár a beadási határidő, és akkor utána majd.
1: Utána jön a döntés.
2: Hát január 1-től indul az új ciklus.
1: Az új ciklus. Igen, igen, igen, igen. Na, a sport is szóba került itt Szegről végről. Ugye van egy hosszan elhúzódó ügy már a kézilabda csapattal. Tulajdonképpen 65 millió forintról van szó. Ennek visszafizetéséről, amire ők haladékot is kértek, kaptak is, meg stb. Úgyhogy hogy áll most ez az ügy tulajdonképpen? Kell-e fizetni? Mikor kell fizetni?
2: Hát emlékezzünk rá, hogy 23, tehát nem ma, 23 március 30-án kötött az önkormányzat egy 65 millió forintos visszatérítendő támogatással kapcsolatos megállapodást az egyesülettel, ez a CKKSE Handball Kft., mert van egy kézilabda csapat is, tehát 2 ilyen egyesület van.
1: Igen.
2: És akkor a visszafizetési határidő az október 30-a volt, a határidő lejárt előtt a egyesület akkor kéréssel fordult a testülethez, hogy vagy engedjük el, vagy hosszabbítsuk meg utóbbi mellett.
1: Igen.
2: És ez még 3-szor így folytatódott, most legutóbb év elején, vagy tavaly év végén, már nem tudom mikor, meghosszabbítottuk megint, de akkor mondtuk, hogy további hosszabbítás nincs, illetve nem engedünk el semmit, tehát elengedés
1: nincs. Igen.
2: Úgy, hogy a egyesület, ugye a Kft.-nek a számláira, hogyha nem fizetnek, akkor inkasszót nyújthatunk be. Nem fizettek, sőt, határidőn túl egy újabb kérvény jött az elengedésről, vagy a
1: hosszabbításról,
2: határidő hosszabbításáról. Én akkor válaszoltam nekik, hogy erről nem lehet szó, utalva a testületi határozatra. Azért ahhoz tudni kell, hogy időközben megszületett egy 2026. évi 34-es törvény. Ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény, és ennek keretében ezekre az esetekre is érvényes előírások vannak, maga az ilyen jellegű kölcsön az közvagyonnak számít, és a közvagyonnal való gazdálkodás az jóval szigorúbb elszámolás alá tartozik.
1: Késedelmi kamat is szóba jött.
2: Késedelmi kamattal, nem tudom én mi. Tehát ez is indokolja azt, hogy nem lehet elengedni magát a nagyon-nagyon nyomós indok kell ahhoz, hogy el lehessen engedni. Ilyen indokot az egyesület nem tudott felmutatni. A testület ülés előtti nap délután egy újabb levél érkezett az elnök úrtól, melyben a saját vagyonával írt vállalt írásban hát kötelezettséget a visszafizetés, és hogy kérte, hogy a idejében megítélt támogatásnak még fennmaradó részét tudjuk be a tartozásba, illetve a maradvány, a tőke maradvány pedig 2 részletbe, hiszem most évvégén, illetve június valameddig majd fizesse be. Jogászaink meg a pénzügyi szakembereink egy olyan megállapodást tervezetet készítettek, amiben rögzítették, hogy milyen dokumentumokat kell 8 napon belül bemutatni az egyesületnek ahhoz, hogy ehhez hozzájáruljunk. Igen. Hát még a 8 nap nem telt le, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogyha ezt nem biztosítják, akkor egyrészt az inkasszó változatlanul érvénybe fog lépni, illetve a jogszabályok adta lehetőséggel minden eszközzel élnie kell az önkormányzatnak.
1: Igen, hát majd látjuk, milyen fejlemények lesznek. Az elmúlt időszak egyik nagyon jó híre volt a Magyarország Ifjúsági Fővárosa nevezetű rendezvényen való nagyon-nagyon sikeres részvételünk, aminek 100 millió forint lett a jutalma, és ennek a 100 millió forintnak a sorsáról kell dönteni még. Ugye akkor már fölmerült, hogy a volt fogorvosi rendelő épülete ott a Szabadság téren ifjúsági házzá alakulna. Hol tart ez az ügy most?
2: Hát ez is egy érdekes történet. Ugye valamikor tavasszal, csak zárójelbe teszem meg, hogy miniszter úr most Szegléd vendége, ugye köztudott, aki megígérte ezt a 100 millió forintot. Valamikor tavasszal Ferenci képviselő javaslatára egy csapat állt föl, amelyik hát menedzseli ezt a beruházást, ugye aki Kocsó Tamásból, a sportkoordinátorból és az akkori Városfejlesztési Kft.-nek a vezetőjéből, Taványi Ádámból állt. Míg én tettem szóvá, hogy hát azért elég furcsa az, hogy az önkormányzatot senki nem képviseli, így került be az alpolgármester asszony is ebben a csapatban. Rendezvények azok szépen mentek, a pénz az szépen fogyott, maga a építkezés, az átalakítás ennek az ingatlannak az akadozott, a tervezéssel is gondok voltak. Summa-summarum a héten úgy néz ki, hogy kimentek a felkérések a kivitelezési munkára, egy viszonylag elég rövid határidővel, talán ma van bejárás, tehát a
1: október 1-én
2: reménybeli kivitelezőknek ma van bejárás, és valamikor jövő hét közepén van a határidő, hogy az ajánlatukat megtehetik, hogy
1: gyorsan kell dönteni.
2: Nem egy bonyolult beruházásról van szó, teszem azt, egy-két falat kell odébb rakni, meg bizonyos vízgépészeti, meg elektromos
1: munkák
2: vannak, tehát nem egy olyan bonyolult, nem egy olyan nagy az objektum se, és hát akkor sietni kell, mert ugye évvégéig ezt be kell fejezni mindenféleképpen. És akkor ezzel párhuzamosan az eszközbeszerzés is folyik meg.
1: Az is természetes.
2: Mennyi pénz, és hát remélem, hogy amit félretettek erre pénzt, időközben Kocsó Tamás lemondott, az is egy külön történetet érdemel, hogy megsemmisült az összes dokumentumot tartalmazó pendrive, véletlenül egy kamion alá esett, az is egy ilyen bőrexbe élő, el lehet képzelni, hogy véletlenül erre jön egy kamion, kiesik a zsebemből a pendrive, de mindegy, mondom, itt áll most ez a beruházás, hát bízom benne, most egy új vezetője van a Városfejlesztési Kft.-nek, amely vezetője, aki nagyon jól kézbe tudja tartani a dolgokat, én bízom benne, hogy keresztül tudja vinni az egészet megfelelő időben.
1: Hát túl sok határidő nincs, úgyhogy tényleg hamar lesz ebben eredmény. Ha már itt a kultúránál is tartunk, itt van nekünk ez a csodálatos európai hírű dobmúzeumunk, és ennek sorsa is szóba került, hogy az önkormányzat vajon most meg tudja vásárolni az ott kiállított főként dobokat, meg egyéb más kiállítási értékeket. Itt nyilván az örökösökkel is azért le kell játszani a játszmákat, ugye?
2: Hát csak az örökösökkel kell, más nem jön, ugye, amikor tényleg nem az önkormányzaton múlott, hogy ennyire elhúzódott ez az egész. Szegény Kálmán Sándor halálát követően ugye azonnal tárgyaltunk a örökösökkel, hogyan továbbat, akkor meg kellett várni, amíg a hagyatéki eljárás lezajlik. Persze rövid idő, tudjuk jó, pláne egy ilyen nagy hagyaték esetében, majd azt követően készült egy tervezet, hogy milyen módon, ugye mi itt a házon belül abban állapodtunk meg, hogy a könyvtárhoz csatornák a dobmúzeumot, hogy a könyvtár üzemeltesse, ez adódik mondjuk fizikailag is. Ez
1: abszolút ott vannak egy karnyújtásra.
2: Banai Szilárdot kértük föl, hogy a szakmai részét segítse ennek a munkának. Mi elkészítettünk egy tervezetet ezzel kapcsolatban. Ugye időközben az örökösöktől megkaptuk a kiállítási doboknak a listáját beárazva, tehát ez is egy nagyon korrekt volt a részükről.
1: Közel 50 millió forintról van szó, ha jól tudom.
2: Nem, az 24 egész valamennyi, most csak a dobokról van szó.
1: Csak a dobok, igen.
2: Ez csak a dobokról van szó. És a ingóságokról pedig hát még akkor nem tárgyaltunk, de egy olyan koncepció készült, hogy az ingóságokat kapja meg a könyvtár tulajdonba, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kutatóműhelyt meg egyébet, mert nagyon sok írásos dokumentum áll rendelkezésre, mi erre tettünk javaslatot az örökösöknek, ők egy teljesen más konstrukcióba gondolkoztak, nagyon rövid határidővel, olyan dolgot, hogy tulajdonképpen a napi munkában akartak volna beleszólni, illetve a dobgyűjtemény esetében is, hogy bármikor kiemelhetnek belőle eszközöket, hogyha úgy hozza, gondolom, hogyha találnak vevőt.
1: Igen.
2: Tehát úgy éreztük, hogy mindenféleképpen el akarják adni, és ekkor született az a gondolat, hogy akkor kérdezzük meg tőlük, hogy mennyire adnák el magát a dobfelszereléseket, illetve az egyéb ingóságokat, kottákat, újságokat.
1: Így van ott még más is, igen.
2: És erre kaptunk egy ajánlatot, egy 49 millió forintos ajánlatot, és akkor most döntött a testület, hogy elviekben elfogadja ezt, és induljon el tulajdonképpen a tételes tárgyalás arról, mert a dobokról van listánk, hogy miről van szó, de az ingóságokról nincsen.
1: Hát még azért az, igen.
2: És hát azt föl kell ugye térképezni, mindenféleképpen rajstromozni kell, és ha megvan ez az egész, akkor úgy menjünk vissza a testület elé. Én írtam az örökösöknek, hogy akkor kezdjük el ezt a munkát, hogy akkor jelöljék meg, mert az egyik lánynak talán a férje az, aki szokott ebben részt venni, hogy mikor kezdheti el a könyvtár tulajdonképpen, mert a könyvtárnak kell elvégezni ezt a listázást, hogy mikor lehet, még nem kaptunk választ, hát ha holnapig nem kapok, akkor még egyszer rá fogok erősíteni, hogy hajtsuk, mert ugye a következő testületülésre be kell vinni.
1: Jó lenne, bizonyosan már az ott lenne.
2: Igen. Ez legalább fény az alagút végén,
1: igen.
2: Hogy egyrészt, hogyha a város tulajdonába kerül, az garantálja, hogy újra meg lehet nyitni magát ezt a hangszergyűjteményt, mert múzeumról nem beszélhetünk, mert ugye a múzeum az törvényileg meghatározott.
1: Jó, persze, igen,
2: meg
1: az
2: kell felelni.
1: De azért mi hívhatjuk úgy.
2: Mi hívhatjuk úgy, igen.
1: Igen.
2: Úgyhogy remélem, hogy ez is rendeződni fog még az idei esztendőben.
1: Aj, de jó. Hát nagyon-nagyon elszaladt a műsoridőnk. Ha nagyon-nagyon fontos mondandód van, azt még megteheted.
2: Hát, ha fontos kérdésed van, akkor tedd föl.
1: Tulajdonképpen akkor meg lesz már a munka a következő testületülésre is, lesz ott is azért nem 15 van, napi rendi pont, igen, valószínű.
2: Igen. Még talán a kamerákról, ugye.
1: Amiből elég sokat helyeztek ki civil szervezetek is mostanában.
2: Hát nem, két társasház volt, amelyik kezdeményezte, hogy ugye a társasházak egyeztettek velünk, igen, hogy milyen műszaki paraméterrel rendelkező, illetve közben kiderült, hogy a kamerák képét rögzítő szerver bent a Városházán, ugye
1: igen,
2: ott van egy
1: az
2: ilyen
1: ott
2: nagy
1: van,
2: szerver,
1: van,
2: az betelt, erről döntött most a testület, hogy az bővíteni kell, ennek a bővítése meg fog történni a közeljövőben, az azt jelenti, hogy plusz újabb 64 darab kamerát tud fogadni ez a rendszer, és hát a Budai úti vasútállomás kapcsán került szóba egy civil egyesület, kezdeményezte ott, és ugye korábban már volt egyeztetés a hivatal illetékes munkatársával, aki elmondta, hogy milyen típusú kamerát kell, hogy kell az egészet lebonyolítani, mert a szerver miatt nem mindegy,
1: nem mindegy,
2: hogy
1: persze,
2: jön, milyen kamerát. Hát most ez folyik ez a munka, úgyhogy én csak köszönöm, meg kell mondanom őszintén köszönöm, ha bár azt is mindig elmondom, hogy ez tulajdonképpen a rendőrség feladata lenne, mert a közbiztonság az a rendőrség hatáskörébe tartozik, hát nem az önkormányzatében. Ugye én egy két hónappal ezelőtt az akkori megyei rendőrkapitánynak, mert közben ugye egy új megyei rendőrkapitány került kinevezésre, aki két hete bemutatkozó látogatáson volt, nagyon jól beszélgettünk a dandártábornok úrral, de az akkori megyei rendőrkapitányt kérdeztem, hogy a meglévő, de nem működő, mert korábban volt a rendőrségnek is jó pár kamerája, hogy reaktiválni akarják, azt mondták, hogy nem hajlandó foglalkozni vele, mi csináljuk, hogyha akarjuk, illetve ők adnak tippeket, hogy hova rakjunk ki kamerákat. Hát tippjeim nekem is vannak, ez a legkönnyebb. Sajnálom, hogy tulajdonképpen minden ilyen dolgot leráz magáról a rendőrség, de hát ez van. De mondom, a szerverbővítés az meg fog történni a közeljövőben, így nincs akadály, hogy újabb kamerák kihelyezése.
1: Az fontos lesz. Igen. Az biztos, hogy sokat jelent majd a közbiztonság szempontjából is, és biztos, hogy ez a téma szóba fog kerülni majd testületüléseken is, és így majd a veled való beszélgetésekben is.
2: Hát igen, meg nem sokára ilyen közbiztonsági fórum lesz a rendőrségen, úgyhogy ott is lehet erről beszélni.
1: Egész biztos. Hát én nagyon szépen köszönöm az információkat. A szeptemberi testületi ülés néhány fontosabb napirendi pontjáról beszélgettünk dr. Csáki András polgármester úrral. Találkozzunk legközelebb is akkor októberben, és kíváncsi vagyok, hogy ott milyen eredmények születnek majd. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

0: csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, jöjjön második témánk. Egészségünkre című sorozatunk 49. részében is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni. Most a lábfájósok figyel. Számukra ad majd néhány jó tanácsot a doktornő, érdemes lesz rá odafigyelni. Induljon is ez a beszélgetés.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, annak is éppen 49. tehát egy hián 50. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel beszélgetek majd, és már mondhatom, hogy szokás szerint telefonon, hiszen így tudtam őt elérni, de hál' Istennek itt van velünk a telefonvonalban. Szervusz doktornő, köszöntelek innen a stúdióból.
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát lássuk csak, hogy mi lesz a mai témánk. Egy elég kellemetlen tünetről, a lábdagadásról fogunk most beszélgetni. Mennyire gyakori tünet ez? Mennyire gyakran találkozik vele az orvostudomány?
2: Nagyon gyakran találkozunk, és azt gondolom, hogy a házi orvos kollégák is gyakran találkoznak ezzel a tünettel, de a sürgősségi ambulancián is, a fekvőbeteg ellátás során is. Tehát fontos is itt rögtön az elején megjegyezni, hogy ez egy tünet, ami mögött nagyon sok súlyosabb és kevésbé súlyosabb kórkép állhat. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet.
1: Igen, igen. Gondolhatnánk, hogy ez főleg az idősebb korosztályt érinti. Jól gondolom ezt?
2: Hát attól függ, hogy mi van a háttérben. A lábdagadás az egy dolog. Ez lehet fájdalmas, lehet kellemetlen, lehet egyszerűen csak az, hogy szorít a cipő egy idő után, lehet féloldali, kétoldali. Mindig az fogja megadni azt, hogy akár milyen korosztályban gyakori, hogy milyen betegség áll mögötte. Tehát mindig a gondolkodásunknak is ez kell, hogy a középpontjában legyen, és amikor elmegyünk a házi orvoshoz, vagy a sürgősségi ambulancián, vagy akár az osztályon, akkor a doktor is azért kérdez tőlünk annyi mindent, hogy magával szűkítse azokat a kórképeket, és arra egy célzott vizsgálatot tudjon kérni, vagy tudjon irányítani minket.
1: Igen, igen. Most tulajdonképpen, hogyha lábdagadás, gondolhatunk a lábfejtől kezdve egészen a combtőig, mire gondoljunk elsősorban?
2: Hát először is azzal kapcsolatosan, hogy egyik lábunk dagad, vagy mind a kettő lábunk dagad.
1: Az sem mind.
2: Mert másban gondolkozunk, és majd a végén ezt el is fogom mondani, csak egy kicsit így bevezetőnek, vagy bemelegítésnek. Az is fontos, hogy mikor kezdődött. Egy pár nappal ezelőtt, vagy már hetek, hónapok óta tart.
1: Például.
2: Egyébként az a lábdagadás, ami mondjuk kétoldali lábdagadás, az egyszer kialakult, és azóta is fennáll, vagy pedig reggelre mindig leapad, éjszaka mondjuk többször kell kimenni a mosdóba vizeletet üríteni, estére megdagad, reggelre leapad, hogyha megnyomjuk, akkor az ujjunknak a nyoma az ott marad-e.
1: Igen.
2: Tehát mind az kialakulásának az idejét, mint a napszaki ingadozást figyelembe kell venni. Van-e elszíneződés a lábon például? Vagy jár-e fájdalommal? Nem minden lábdagadás jár fájdalommal. És hogy fontos az is, hogy esetleg milyen társbetegségek vannak. Mert például, hogy akkor konkrét dolgokban gondolkozzunk, mondjuk egy szívelégtelenség kapcsán, ez egy nagyon-nagyon tipikus tünet, az alsó végtagi ödémásodás, vagy hát a lábdagadás, és a szívelégtelenségben az a jellemző, hogy mindkét lábunk megdagad, döntően a nap végére fog bedagadni, hogyha benyomjuk, akkor ott marad az ujjunk, így mondjuk, hogy vizesednek a lábaink, ezzel párhuzamosan az esetek nagy részében nehéz légzés is társul, mert ilyenkor szívelégtelenségben nem csak a láb vizesedik, hanem a tüdő is vizesedik. És amikor éjszaka, vagy amikor lefekszik az ember pihenni, és tartósan vízszintesbe kerül, kicsit javul a keringési viszony, és éjszaka akkor akár óránként is, ha ki kell menni vizeletet üríteni, reggelre ez a láb, ez le tud apadni.
1: Igen.
2: Tehát ezt fogják észrevenni ezek a paciensek, nehéz légzés is társul hozzá, és így ilyen napszaki ingadozást mutat ez a lábdagadás. Súlyos esetben nem fog teljesen leapadni reggelre, de valamelyest kevesebb lesz, és hát ez a szívelégtelenségnek a tünete, gyógyszeres terápiát fog igényelni, meg kardiológiai kivizsgálást, de egy célzott panasz alapú tünetfelvétel és vizsgálat azért már a házi orvosi rendelőben is gyakran a gyanunk alapján majdhogy nem diagnosztizálható, de kardiológiai szakrendelésre van ebben az esetben szükség.
1: Nagyon.
2: Van olyan lábdagadás is, ami mondjuk mind a két lábat érinti, de egyszer kialakult, és nem nagyon húzódik vissza, nincs ilyen napszak ingadozása, tömöttebb az egész, nem tudjuk, hogyha az ujjunkat oda tesszük, nem maradott, benyomjuk, akkor nem maradott az új benyomatunk, feszesebb, esetleg lehet, hogy volt korábban hasi műtét, vagy valami mások. Ez lehet limfödéma is, vagy nyiroködéma. Ilyenkor a nyirokereknek a keringése károsodott valamilyen szinten. Az esetek többségében ez szimmetrikus, kétoldali, nyilván van egyoldali lehetőség is. Ez például nyirokmasszázsra tud jól reagálni, vagy olyan speciális gyógytornára, ami ezt a nyirokkeringést fogja fokozni. Még egy dolgot említenék ki, ami nagyon fontos, és sok fontos dolog van, de akár a beavatkozási időzítés miatt fontos lehet, akár sürgető, hogy mi van akkor, hogyha egyik oldali alsó végtagunk, mondjuk a vádli körül tapasztalunk duzzanatot, kifejezett fájdalommal, feszítő érzéssel, és ez relatíve hirtelen alakul ki, mondjuk egyik napról a másikra, vagy, vagy pár óra alatt érezzük. Hát, hogyha ilyet tapasztalunk, hogy relatíve rövid idő alatt alakul ki féloldali, látjuk a duzzanatot, ez egy feszes, tömött és fájdalommal is feszítő érzéssel jár, hát akkor föl kell merüljön bennünk a mélyvénás trombózis lehetősége.
1: Igen, ez nem vicc.
2: Ez viszont, így van, ez viszont egy azonnali kivizsgálást szükségel, tehát ebben az esetben a sürgősségi ambulanciára való irányítás szükséges. Fontos az, hogy amíg mi ezt ki nem zárjuk, addig nem szabad sétálni a páciensnek, tehát amíg ki nem vizsgáljuk és a kezdő vérhigító terápiát meg nem adjuk, addig ültetjük a pácienseket.
1: Igen. Itt nem használ a séta, ami amúgy nagyon egészséges dolog, de ilyenkor aztán abszolút nem.
2: Igen, amikor mélyvénás trombózis gyanú van, és amíg a páciens meg nem kapja a megfelelő vérhigító terápiát, addig a sétát és a járkálást azt mellőzni kell, tehát addig szigorúan ülni kell, és ülve kell megvárni a vizsgálatokat.
1: Igen, ki lehet ebből jönni véglegesen, mondhatni?
2: A trombózisból?
1: Igen, abból is, meg úgy egyáltalán ebből a lábdagadásos történetből.
2: Jó. Hát ugye mindig attól függ, hogy mi az oka a lábdagadásnak. Hát,
1: persze.
2: Igen, a szervezet az egy zseniálisan működő és zseniálisan kitalált rendszer, tehát abban a pillanatban, amikor valakinél mondjuk egy vénás trombózis alakul ki, abban a pillanatban már a szervezet elkezdi termelni saját magának a trombus feloldásához szükséges anyagokat, és mindazonáltal, ha valakinek ilyen betegsége lesz, vérhigító terápiában fog részesülni, tehát optimális esetben egy 3-4-5 hónap alatt úgy mondjuk, hogy rekanalizálódik, tehát újra ki fog alakulni, tehát fel fog oldódni ez a rög, vagy a széle szépen be fog épülni a vénának a falában, a vénának a belső hártyájában, és gyakorlatilag feloldódik, és újra átjárható lesz optimális esetben. Nyilván van, amikor ez nem ennyire tökéletesen alakul ki, van, amikor a kezdeti elzáródás kapcsán vannak keringési nehézségek, és úgy mondjuk, hogy egy vénás keringési probléma alakul ki, ami után akár ez a lábdagadás, vagy ez a nehéz láb érzés, ez tartósan is fennmaradhat.
1: Ez nem jó hír, azért tényleg jó, hogyha van valami kiút, és hát akinek ez tartósabban megmarad, mit tud tenni? Életmódot kell változtatni azért?
2: Egyrészt ugye azért az esetek jelentős részében maga a vérrög, az fel fog oldódni, és ez szépen ki fog alakulni. Úgy mondjuk, hogy poszttrombotikus szindróma az, amikor a mélyvénás trombózis után megmaradnak ezek a tünetek. Igen. Ami azt jelenti, hogy nehéz lábérzése, amikor esetleg ha terheli, például sokat sétál, a későbbiekben sokat áll, valamilyen jobban terheli az alsó végtagokat, akkor dagadásra alkalmas lehet ez az állapot, hiszen az már nem egy teljesen épp vénás rendszerről van szó, ott a vénás billentyűk is érintettek.
1: kettő.
2: Ezt kúraszerűen szoktuk javasolni, illetve rugalmas harisnya használatát szoktunk. Uh-huh. Abban az esetben javasolni, ha tényleg ez a nehéz lábérzés, ez a lábdagadást tünetet okoz így a trombózisos epizód után.
1: A lényeg tehát, hogyha bármilyen hasonló tünetet érzünk, akkor azonnal forduljunk szakorvoshoz, ez az egészen biztos. Ez a tanúsága Egészségünkre című sorozatunk 49. részének. Köszönjük szépen a jó tanácsokat dr. Szabó Ivetnek, és így folytatjuk majd az 50. részben is legközelebb.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 269. adása 2026. október 1-én. Köszönöm szépen a figyelmet, és számítok rá természetesen a következő héten ugyanekkor, csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint majd 6, illetve 7 óra után jelentkezem érdekesnek, aktuálisnak szánt interjúkkal. Szatmári Gábor ezennel búcsúzik mára, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: Ébred Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medve támadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.

0: Hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a nemzeti kulturális alapjuttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves Nándi, köszönti a kedves hallgatókat! Ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon. Van egy e-mail címünk is, ez a kívánság@ceglidradio.hu, hogyha kicsit hosszabban fogalmaznák meg a választ, de a Facebook oldalunkon, facebook.com/ceglidradio, persze ékezetek nélkül, ide is elküldhetik üzenetben a válaszokat. Egy új kérdésre, legalábbis ami így a Ceglét hangját illeti, új a kérdés, de valószínűleg ezt a kérdést már hallhatták másoktól. Vicces munkahelyi sztorik kollégákról, vevőkről, partnerekről, ami tulajdonképpen nem is egy kérdés, hanem egy kijelentés. Ezeket várjuk, és ez a kérésünk, hogyha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk, mert a munkahely az, ahova be kell járni, és sokszor monotonná válik, unalmassá válik, de mindig van egy-egy arc, egy kolléga, a főnök, vagy éppen hogyha kereskedelemben vagyunk, egy vevő, egy ügyfél, aki viccessé tudja tenni a mindennapi munkát, és hát ilyen történeteket várunk. Hogyha valaki például irodában dolgozik, vicces dolgok történhetnek a fénymásoló környékén, de az is lehet, hogy ebédidőben érdekesek lehetnek a céges bulik, vagy ahogy mondtam, vendéglátásban egy-egy érdekes vevő, vagy egy olyan ügyfél, aki hát mindig mókázik, vagy vicces szituk alakulnak ki. Ezeket várjuk tehát. Egyébként maga az ötlet onnan jött, hogy van egy ismerősöm, aki hát kisboltot vezet, pontosabban hát ott dolgozik, de mondhatni, hogy ő most már ott a vezető, és hát jobbnál jobb, érdekesnél érdekesebb ügyfelek térnek be hozzá, és hát érdekes beszélgetések születtek, majd innen is szemezgetek. Hát azt gondoltam, hogy dobjuk fel a kérdést a Ceglét Rádió hallgatóinak. Sokféle munkahely, sokféle ember, sokféle sztori érkezhet be, és hát szerintem a munkahelyi történetek mindig érdekesek lehetnek számunkra, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen üzenetek érkeznek. Tehát még egyszer 0635-925-925, vagy kívánság@ceglidradio.hu, és a zenék után már jönnek is az önök válaszai.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Vagy my love, pár hosszú éve.

0: vicces munkahelyi sztorik kollégákról, vevőkről, partnerekről, bárkiről gyakorlatilag, ami munkahelyen történt és az ön számára vicces volt, azt elküldheti nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Péterrel kezdünk. Vásárlói pontgyűjtő kártyával kapcsolatos ügyintézés miatt csináltam a GDPR beazonosítást, rákérdeztem a regisztrációkra megadott címre, amire jött a válasz. Nem tudom már milyen címet adtam meg, mert akkoriban épp körözött a rendőrség. Egyébként ezt lereagálni is, tehát így hirtelen mit tud mondani az ember erre, hogy akkor most végül is mi is legyen, vagy kivel állok itt szemben, és hogy menjünk bele akkor ebbe a játékba, vagy nem, vagy akkor sztornol az egész. Durva lehetett, minden esetre köszönjük, és igen, ez igencsak meghökkentő. Berni azt írja, hogy régen egy zeneboltban dolgoztam, és azóta is emlegetjük ezt a sztorit. Bejött egy vásárló, és megkérdezte a kollégámat, hogy azt a néma énekest keresem, tudja, Andrea Bocelli. A kollégám visszakérdezett, hogy úgy érti, hogy vak énekest. A csattanó viszont ezután jött, miután meglett a néma énekes CD-je, a kollégám udvariasan megkérdezte, segíthetek még valamiben? A vevő. Miben? Mire a kollégám rezzenéstelen arccal, hát gondoltam viszem a szatyrát. Erős. Amúgy ezt nagyon irigyeltem mindig mindenkitől, néha nekem is sikerül, de egy adott szituációban egy olyan csattanót, egy olyan poént bedobni a semmiből, amit lehet, hogy az a másik fél nem is ért, de a többiek azok szakadnak rajta, tehát ez annyira jó, hogyha van valakinek ilyen érzéke, annyira meglepő szituációk tudnak kijönni bármiből. Roland írja nekünk, hogy tévénél dolgoztam, interjú az utca emberével Kaposváron a világválságról 2008-ban. Mi a véleménye a világválságról? Nem tudom, én kanizsai vagyok. Szép, szép. József a következő. Üzemorvosi vizsgálaton egy idősebb kollégámnak mondta az orvos. József, sóhajtson. Mire a kollégám? Jaj. Tehát nem egy valódi sóhajtást, hanem egy sajnálkozást adott elő tulajdonképpen a kolléga. Szép. Itt van Éva üzenete. Fel fogom olvasni úgy, ahogy írta, mert tulajdonképpen semmi csúnya nincsen benne. Csak hát a szituáció maga olyan, ami miatt tehát nevetés tört ki az irodában, mindegy, olvasom az üzenetet. Egyszer felhívtam az irodai gépek szervizét, és kétségbeesve mondtam a fickónak, hogy jöjjön gyorsan, mert itt állunk álló faxszal. Sok kolléga sírt a röhögéstől. Hát leállt a fax, most mit lehet csinálni? Valamit mondani kell a telefonba, szóval én ezt értem. Az, hogy félreérthető, az már egy másik kérdés. Krista, kasszánál zacsiba rakva nem mindig egyértelmű, hogy milyen a barack, szőrös vagy nektarin. A gyorsabb haladás érdekében megkérdeztem. Szőrös? Nem, borotvált. Most ugye a barackról beszélgetünk. Mindenki dőlt a röhögéstől, imádtuk. Hát pontosan ilyen történeteket várunk, úgyhogy nézzünk még egyet Erzsébettől. Van sok, de itt van kettő. Öltönyös úriember kioktatóan a hentesnek. Azt a cafrangot szedje le a húsról. Akciós egész karajról a szűz pecsenyét kellett leszedni. Én azt a cafrangot kérem. Ugyanez, ugyanilyen stílusban a pénztáros a vevőnek. Hozzon még egy üveg bort, egyet fizet, kettőt kap, akció van. Bock Cabernet Sauvignon bor volt. Egyébként mondja a vevő, ne maga mondja meg nekem, hogy mennyit vásároljak. De egyébként tényleg, hogyha ott van az akció, most elvihet még egy üveg bort teljesen ingyen, mert akció van, és a vevő azt mondja, hogy nekem ne mondja meg, mennyit vásároljak, ő nem viszi el a két bort, pedig ingyen megkapná, na ezt nem tudom hova tenni. Minden esetre nagyon köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább a többivel. Vicces munkahelyi sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy kollégáktól, vevőktől, partnerektől. Küldjék el 0635-925-925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön vicces munkai sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, és hát jönnek a válaszok szép számmal, hogyha önnek is van ilyen sztoria, elküldheti a 0635-92-95-re, vagy a kívánságkukac@ceglidradio.hu-ra. Már is itt van Tímea üzenete. Sok év kereskedelemben, vevőszolni, illetve vendéglátásban töltött év után ebben égtem ki. Ilyenkor jön rá az ember, hogy az átlagember IQ-ja nem nagyon éri el a 80-90-et sem, és hogy már a civilizációtól igen messze szeretnél csak élni egy szomszédmentes házban egyedül. Sztorit nem kaptunk, de egy élményt valahogy, egy életérzést mégis átadott nekünk Tímea. Nagyon köszönjük az üzenetet. Hajnival megyünk tovább. Logisztikán dolgozok, export, import, ugye kamionok le- és felrakodása. Jött a sofőr és mondta, megraktak. Én megkérdezem tőle, és? Az autót is? Mindenki röhögött? Hát nyilvánvalóan mindenki röhögött, ezek nagyon jól tudnak kijönni. Szép. Otto a következő, kamionosnak lemerült az aksia. Bejött az ebédlőbe, az igazgató nő, és a következőt mondta. Otto vagy Csongi, raktárosok voltunk, légy szíves, szoptassátok meg a kamionost, aksi bikáztatását, nálunk így mondták. A kolléga már végzett a kajával, felállt és azt mondta, jól van Éva, mivel Valentin nap van, megyek és megszoptatom. És ráadásul tényleg február 14-e volt, szem nem maradt szárazon az ebédlőben. Hát igen, hát meg kellett etni most. Ez, a gyerekeket is, a babákat is szoptatják, ezt lehet használni szerintem. Van létjogosultsága. László írt egyetlen egy mondatot, tanulót pincébe leküldték az áfa kulcsért. Lement. Egyébként ez tök jó. Hát nézd, hogyha nem tudja még mi az az áfa kulcs, akkor simán lemegy érte. De igen, ezek nagyon jó sztorik, amikor valaki új egy cégnél, és akkor vannak ilyen, nem is csicskáztatások, az túlzás, de ilyen poénok, amiket el lehet vele sütni. Ez a beavatódásnak egy része. Anna Mária bejött egy fickó boltba, és Ajax-et keresett, ezt így kiejtés szerint látom leírva, Ajax, X-el a végén. Nem bírtunk rájönni, mit akar, pedig veszettől magyarázta, nap végén jön a kollégám, hogy rájött, mi a francot akart emberünk, Ajax, basszus, Ajax, napokig sírtunk a röhögéstől. De egyébként tényleg az Ajaxot, hogyha angolosan próbálnánk kiejteni, az Ajax azért egy teljesen hiteles dolog lenne, de az Ajaxot mi mindig így használtuk, úgyhogy az Ajax-et így nem kapta meg végül. Aztán másik munkahelyen, írja továbbra is Anna Mária, olyan cigit kérek, amit a lányom szokott szívni. Én. Azt se tudom, ki a lánya. Ő. Hát dehogy nem. És igen, ennyiből nagyon nehéz megállapítani bármit is. Ha mondjuk a nevét elmondaná talán, vagy megtanulta volna a márkát, azt talán egy picikét segített volna, de hát ilyenek az emberek. Robert a következő, bejött egy vásárló az üzletbe, kért tőlem külső és belső gumit bicajra, kérdem tőle, milyen méretben kell és milyen kerékpár, városi, mountain bike, stb. Azt felelte, piros színű, és az asszonynak vette a vásárban. Összeállt velem vitázni, hogy miért nem tudom, hogy arra a biciklire milyen gumi a megfelelő. Tegyük hozzá, a bicajt nem hozta, hogy legalább leolvastam volna én. Patáliát rendezett az üzletben, végül rám csapta az ajtót. Igen, vannak ilyen emberek, akik hát nagyon lelkesen bemennek elintézni valamit, de a felkészültség nincs meg. Ez olyan, mint mikor órát akarunk átiratni, mondjuk villanyórát, és nem viszünk be gyári számot meg állást. Hiszen azt azért valamihez ragaszkodni kéne, de hát ilyen, olyan is van, hogy elfelejti az ember persze, de amikor még odáll hepciáskodni és neki áll feljebb, akkor az tipikusan az, mikor hát ő elbukott ebben a feladatban, és ezt máson kell kitölteni, ezt a haragot. Bernadett küldte ezt az egyetlen mondatot, hölgyem, ön egy gentleman, ami ugye kizárja a hölgy és a gentleman kizárja egymást, hiszen úriembert jelent, de egyébként maga a gesztus az nagyon kedves, csak hát nem úgy ért célba az üzenet, mint ahogy azt ő szerette volna eredetileg. Tesco-ban dolgozom, csemegepultban egy kedves vásárló a pulttól kb. 4-5 méterre nézegette a Miralitet, írja nekünk Dóri. Közben idős hölgy odajött a pulthoz, köszönt, kért, kiszolgáltam. Erre a kedves vásárló felháborodott, hogy már pedig ő volt itt előbb, őt kellett volna kiszolgálni. Mondtam, a Miralit hűtő nem a csemegepult, ő, kapjam be. Én, köszi, de nem szeretem a túrórodit, beírt a panaszkönyvbe. Egyébként igen, de tényleg, hogy még nem választotta ki a dolgot. És valaki más gyorsabban ki lehet szolgálni, hát hagyj pörögjön a dolog, miért ne? És akkor ezen megsértődik. Na mindegy, köszönjük a sztorit, és továbbiakat is várunk, vicces munkahelyi történeteket 0630 592-592.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Azért szeretem ezt a műsort, kedves hallgatók, mert nagyon sokféle ember van, és nagyon sokféle munkahely van, ezért nagyon sok történetet kapunk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy akár a kimásák@ceglidradio.hu-ra, hogyha valaki kicsit hosszabban fogalmazná meg, akkor az e-mailt javaslom. És hát a kérdésünk nem más, mint hogy milyen vicces munkahelyi sztorikat tud kollégáktól, vevőktől, partnerektől, vagy éppen róluk, és érkeznek szép számmal. Ha már az e-mailt emlegettem, Anett pont e-mailt írt nekünk. Tanuló koromban odajött hozzám egy 93 éves bácsi, és megkérdeztem, merre találja a szőrtelenítő krémet. Megmutattam neki a választékot, ő betette a kosárba a kiválasztott terméket, és annyit mondott, hogy azért viszi a nagyon érzékeny bőrére valót, mert nem szereti, ha a feleségének szerelmeskedés közben szőrös a lába. Megkérdeztem, hogy mennyi idős a felesége? Mondta, 91. Az már igen. Ilyenkor mondja az ember azt, hogy a lenyugvó napnak is van ereje, vagy hát gondolom, hogy ilyenkor mondja, én még nem használtam ezt a kifejezést, csak reklámban láttam. A lényeg az, hogy gratulálunk és jó egészséget kívánunk továbbra is, reméljük még mindig tart a lámúr. Eszter a következő, akkoriban még vonatos voltam, lemez megmunkáló üzemben, és a raktár nagyon várta a vonatot megpakolva. Én nyugodt szívvel bekiabáltam az üzembe, hogy itt vagyok, megrakhattok. Azon az éjszakán, sőt, egész héten ingyen kávé volt a kollégáktól, és kérés nélkül megrakták a vonatot. Nagyon jó, a megrakásból remélem még lesz történetünk, már kamionnal és vonattal megtörtént, úgyhogy bármi jöhet még. Évával megyünk tovább, aki a vendéglátásban dolgozik. Ilyen kérdéseket kapott többek közt. A sertés, az disznó? Csirkebordát kérek. A csülökpörkölt milyen húsból van? Válasz rá, pulyka. Akkor kérek belőle, és megette pulyka húsnak. De eleve a sertés, az disznó, igen, ez nagyon szép, és hogy a csülök milyen húsból van, de ezt még oké, hogy nem tudják, de a pulykát csak rájönnek, hogy a csülökpörkölt nem lehet pulykából, de ezek szerint mégsem. A csirkeborda is tetszik, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük, és hogyha van még ilyen sok félreértés, én még azokat szeretem nagyon a kapukkínó és társai, vagy a tortilla kifejezés. Igazából persze, elolvasva, tortilla. De van egy ilyen kiejtés, hogy tortilla, vagy cappuccino. Márka következő. Mikor jött velem szemben a kolléga, köszöntünk is egymásnak, továbbment, mikor újra találkoztunk, kérdezte, hol voltam, engem keresett. Mondom neki, ember, még köszöntél is az előbb. Válasza az volt, hogy ja, tényleg, de most már megvagy. Igen, nem kell hozzá sok minden, elég egy ilyen apró figyelmetlenség, és tök jó sztorik lesznek belőle. Edina írja, hogy akadt pár sztori, most ez jutott eszembe épp, óvoda. A gyereknek folyton fájt a hasa, kivizsgálása már folyamatban volt, egyik reggel éppen a szülőjével beszéltem erről, mikor a táskából előkapott egy már taktikailag jól bekészített kanalas kémcsövet, és halálkomolyan megkérdezte, tudok-e széklet mintát gyűjteni a gyerektől. Azt hiszem 3 napig kellett volna a tervei szerint, mert úgyis olyan sokat van itt biztos elmegy WC-re. Azt mondtam, nem. Hát talán ez igen, ez jogos. Azt hiszem, hogy nem a az óvodapedagógus vagy a dadus feladata széklet mintát gyűjteni, de az is lehet, hogy valaki ebbe belement volna. Én nem tudom, én sem vállaltam volna, ez biztos. Kedves hallgatók, hamarosan jön a következő óra, hiszen még egy órát eltölthetünk majd a vicces munkahelyi sztori világában, de ez az óra véget ért. Jön néhány dal, a hírek, és aztán folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Let's go, girls.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden nyugdíj

0: Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott el hamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mennyire friss a hipó? Ez nem a ceglét hangja mai kérdése, hanem egy vicces sztori, amelyet egyébként Katalintól kaptunk, de erre mindjárt visszatérünk, ez itt a ceglét hangja második órája az FM 92-ön, és hát a kérdésünk nem más, mint hogy milyen vicces munkai sztorikat ismer kollégáktól, vevőktől, partnerektől, vagy éppen róluk. Ezekről beszélgettünk az első órában, és folytatjuk a második órában is, és Katalin küldte el nekünk a

azt a nagy kérdést, hogy mennyire friss a hipó, amit nyilván egy vevőjétől kapott, és hát a hipó frissességét annyira én nem szoktam nézni, azt sem tudom például lejárata van-e, de hogy mennyire friss, ez nagyon fura kérdés. Itt van Erzsébet üzenete, egy nagy család, három gyereke járt hozzám az óvodai csoportba, apuka egy délután így búcsúzott el tőlem, Erzsike néni, ha megnyerem az ötös lottót, maga lesz a család óvónője nálunk otthon. Egyébként miért ne vehetne az ember magának egy óvónőt jó kis fizetésért, akár privát óvónőt is kérhetne, valószínűleg a gyerekek is szerették, egyébként ez tök jó. Ja, nem mondtam el, hogy 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, egyébként ide jött az előző üzenet is, és van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu, ide meg Jenny üzenete jött, amivel tovább megyünk. Veszegedett velem egy vevő egy olyan miatt, amiről nem tehettem, ő volt figyelmetlen. Kérdezte a nevem, elsőre nem akartam elmondani, de addig-addig nyomtam, míg elmondtam neki. Nem hitte el, és közölte, hogy na persze, akkor őt Acapulcónak hívják. Nem is értettem, ha azt mondom, Marika vagyok, akkor elhiszi. Igen, fontos tudni, hogy Jennytől kaptuk az üzenetet, Jenny Y-nal a végén, és miért ne lehetne? Én az Elizabeth néven is meglepődtem, de teljesen így leírva, kiejtés szerint lehet anyakönyvezni, és létezik, szóval, hogyha egyszer azt valaki beadta és adható volt, akkor miért ne lehetne? És kedves Acapulco, hát remélem nem biztos, hogy hallja az adást persze, de hogy legközelebb tessék kicsit hiszékenyebbnek lenni. Ferenc, a következő, volt egy főnököm, aki azt mondta, neked nincs más dolgod az életben, csak az, hogy itt légy és dolgozz. Egyébként ez milyen jó, mikor a főnök határozza meg, hogy neked mi is a szereped az életben, és nincs más dolgod, csak hogy itt légy és dolgozz. Csaba azt írja, a főnököm, szeretem a feleséged, és küzdeni fogok érte. Végül ő nyert. Ó, hát ez annyira nem vicces sztori, vagy hát nem tudom, lehet, hogy hosszú távon jobban járt mindenki, de azért az erős, hogy a főnök ez közli veled. A munkádat megtarthatta, de az még egy érdekes kérdés, mert arra is kíváncsi lennék. Minden esetre, hát köszönjük az őszinte üzenetet, azért annyira nem a vicc kategória. Gábor a következő, ez megvan, egyik kollégának mondtam, valamikor elmegyek hozzá, erre ő, nem leszünk otthon. Ez a valamikor elmegyek, és már bejelenti valaki, hogy nem leszünk otthon, az persze nyilván a látogatásnak a skippelése, vagy kihagyása, vagy a lehetőség elkerülése, de azt is jelentheti, hogy poénból mondta ezt az egészet. Ezeket nagyon szoktam bírni én is. László azt írja, targoncás voltam, beállt egy teherautó, és elképesztően helyes kishölgy volt a sofőr. Nekem kellett felpakolni, beszélgettem kicsit a portás nénivel, aztán mondtam, na megyek, megpakolom a csajszit. Aki persze ott állt az ajtóban, hallgatta az egészet és mosolygott, ennyit mondott. Na gyere, aztán csak ügyesen ám. Kis fenékriszával elindult előttem, fél évet voltunk együtt ezután. Na, ez nem csak vicces sztori, hanem egyébként egy jó ismerkedési lehetőség is volt. Sajnos aztán ezek szerint szétmentetek, de hát nem biztos, hogy megtaláltatok a közös hangot. Az viszont, hogy így indul a történetetek, szerintem ez tök jó. És itt van még Tímea üzenete, kolléganőmmel dolgozunk, erre új kolléga oda ment segítséget kérni. Erre ő. Á, én nem tudom, menj oda hozzá. Azaz hozzám. Kérdezd meg őt, én is ma kezdtem. 10 éves dolgozó volt, sokszor van emlegetve a sztori. Egyébként ez a legjobb, mikor lepattintatsz úgy valakit, hogy ne kelljen segíteni, átadod valakinek, akivel egyébként jóba vagy, és ő szívja meg, ezek vicces történetek. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglét hangja mai kérdése, vagy hát kérése, hogy küldjenek nekünk vicces munkahelyi sztorikat kollégákról, vevőkről, partnerekről, bárkiről. Ceglét Rádió.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Mit lehet kapni ebben a boltban? Agyvérzést! Ezt konkrétan a nagyfőnök mondta, amikor belépett ellenőrzése, írja nekünk Gabriella, mert hogy vicces munkai sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy éppen a főnökről. Attól függ, milyen sztoria van, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, és azt kell mondjam, kedves hallgatók, hogy annyi üzenetünk van szerencsére, hogy mindenképpen lesz majd folytatás ennek a műsornak, nem biztos, hogy holnap, sőt, biztos, hogy nem holnap, de egy másik alkalommal majd folytatjuk, úgyhogy aki nem fér bele, az se aggódjon, előbb-utóbb sorra fog kerülni. Kun Gábor írja a következőt, az egyik kollégám szeret irgalmatlan hülyeségeket mondani minden nap, műszakkezdéskor pláne, kissé irritál, amikor még mindenki kómás, ő meg már fáraszt mindenkit a hülyeséggel. Az egyik reggel a műszakvezető is megelégelhette, mert ekképp fordult a kollégához. Van a kisvilágunkban egy fa, aminek az az egyetlen célja, hogy oxigént adjon neked. Sürgősen kér tőle bocsánatot. Amúgy ez milyen elegáns oltás, nem? Tehát... hogy ő nem is érdemli meg a levegőt gyakorlatilag, és így kifejezni ezt az egészet, szerintem ez tök jó. De ennek szerintem az is tök jó, hogy valaki így pörög és reggel mindig poénkodik, még akkor is, hogyha fárasztó tud lenni. Én az ilyen embereket nagyon szoktam szeretni, kivéve, hogyha rossz a humora, na az akkor az kegyetlen. A Veszprémi Kontinál volt egy mérnök úr, aki azt mondta nekem, hogy csak egy biorobot vagyok, akinek az a dolga, hogy droid módjára töltse a gépet. Számomra ez elfogadhatatlan volt, másnap már nem dolgoztam ott. Ez Barbie írta nekünk, és egyébként volt nemrég olyan műsorunk a Ceglét hangjában, amikor arról kellett beszélgetni, hogy, vagy hát sztorizgatni, hogy milyen érdekes, vagy furcsa, vagy hirtelen, vagy vicces felmondások történtek. Na ez oda is beillett volna ez szerintem, mert hát gyakorlatilag biorobotnak hívni a munkatársat, hát az nem biztos, hogy előrevezető. Péterrel megyünk tovább, minden évben céges vacsora, ha valaki nem jön, akkor meg kellett indokolni, hogy miért nem. XY, miért nem jössz? XY, tavaly se találtam oda. Mert az, hogy az ember haza nem talál egy céges vacsora után, az még érthető, de hogy tavaly se találtam oda, megpróbált menni, így indokolni se kellett, csak nem talált oda, hát nem telt róla. Itt van még Böbe üzenete. Mikor mosolytalanul nyitottam ki az iroda ajtaját a főnökömnek, azt találta mondani, mi van, nem jutott dinnye föld? Nekem mosolyogjál, itt a fizetésedért. Az szép. Ez is felmondó szitu egyébként. És egyébként most elbizonytalanodtam, hogy van ez a mondás, hogy nem jutott krumpli főtt, de lehet, hogy krumpli földdel is kérdezik ezt, hogyha dinnye földdel is létezik. Akkor most már nem tudom, hogy mit hittem eddig gyerekkoromban. Ilyen műsorunk is volt egyébként, hogy milyen félrehallások, félreértések voltak. Ne is menjünk bele, még nézzük gyorsan Zsófi üzenetét. Kalandparkban nagymama jött, hogy mentsük le az unokáját a pályáról. Nagyi, maga fogja leszedni? Én? Igen, én. Nagyi. Nem lehetne, hogy inkább az úr szedje le? Ránézése jobban ért hozzá. Én. De lehet, csak az úrnak az első napja is nem tudja, hogy kell menteni, de akár gyakorolhat is az unokán, mi legyen. Hirtelen jó lettem neki. Igen, hát ez így működik. Ilyenkor megjavul a tapasztalat, a fizikum elé helyeződik, úgyhogy a lényeg, hogy minden rendben volt, ezek szerint sikerült a mentés, különben gondolom nem is hencegnél ezzel a sztorival, de köszönjük Zsófi, és további izgalmas, de sikeres mentéseket kívánunk. A kedves hallgatóknak meg néhány zenét kívánok, már jönnek is, aztán folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét!

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-5, kedves hallgatók, és vicces munkai sztorikat várunk. Első alkalommal dobtuk be ezt a kérdést, de már olyan sok válaszunk van, hogy biztos lesz egy második alkalom is. És ha ön is küldene üzenetet, akkor 0635-925-925, vagy kívánság kukac@ceglidradio.hu. Rita írja nekünk, hogy te hányszor köszönsz egy nap? Mert beöltözve kellett dolgoznunk, és az elején nem ismertem még rá mindenkire. Hát egyébként a beöltözés nem is fontos, hát a kollégák arcát sem tudja megjegyezni az ember, úgyhogy inkább többet köszönnem. Én is úgy vagyok vele, hogy nehogy az legyen, hogy valakinek nem köszöntem, hogyha új helyen vagyok, inkább többször. Úgyhogy szerintem, Rita, jól csináltad. K. Ferencné írja nekünk, hogy egyszer mosdó után találtam az íróasztalon egy cetlit, hogy menjek be a kolléganő irodájába. Mikor beléptem, megkérdezte, hogy hol voltam. Erre én a munka frontján. Másik sztori, kiültem a recepcióra helyettesíteni, délután ment házon kívülre az egyik kolléga, és az alábbi párbeszéd zajlott le köztünk. Fogorvoshoz megyek, te szegény. A nehezén már túl vagyok. Miért? Már kifizetted? Egyébként igen. Hát mondjuk az én párom olyan, aki tényleg még a fogorvos szó hallatán is rosszul van, és nagyjából 20 percig kell győzködni, hogy igen, nyissa ki a száját, neki is jobb lesz, nem fog fájni. Ő nagyon rosszul viseli, de van, akinek igen, a fizetés rész az a legszörnyűbb része. Zsuzsanna írja, hogy tudja, kedves, én csak azért jövök minden nap, mert úgy szeretek magával beszélgetni. Ez sokkal inkább kedves, mint vicces, de nagyon köszönjük az ilyen történeteket is, mert egyébként ez mennyire fel tudja dobni egy ember munkanapját, hogyha ilyen üzeneteket vagy megjegyzéseket kap. Adrián a következő. Még műkörmösként részmunkaidőben dolgoztam, mert amúgy születettem mozgássérült fiammal vagyok, voltam, ápolásin a mai napig. Abban az évben itt, Somogyban teniszlabda méretű jegek estek, sajnos a mi tetőnkön is sok helyen beszakadt a tető, és cserélni kellett. Vendégem, de hát könnyen lecserélted a tetőt, nem? Kapod az ápolásit. Sajnos nem volt többet szabadidőpontom. Ha, tehát feltételezt azt, hogy rengeteg pénzt kapsz, és hogy abból biztos ki lehet könnyen cserélni a tetőt. Egyáltalán minek dolgozol, nem? Tehát, na mindegy, szóval igen, megvan a véleményem az ilyen emberekről. Zsolt írja, hogy vendéglátás, penészes a kamember, felháborító, halízű a halászlé. Na most, a kamember egy penészes sajt. Minden értesülés szerint ez így van, hogyha valakinek ez így nem tetszik, akkor igen, boruljon ki, és háborodjon fel, de egyébként ez, hogyha ott van a panaszkönyvben, hogy penészes volt a kamember, ez még dicséret is, tehát az lett volna baj, ha nem az. Vagy hogy túlzott a halízű a halászlé. Szörnyű. Nézzünk még egyet Manókától. Manóka azt írja, a kollégám kiszámolta, hogyha egy kínai ennyit eszik, akkor kb. Mennyit, vécézik, mondjuk úgy. És az milyen magasan terítené be Magyarországot. Az nagyon fontos történet, igen. Hát, de hogyha számolgatni szeret, akkor ez egy érdekes kérdéskör lehet, igen, hogy mennyire magasan járnánk a végtermékben. Hagyjuk is, kedves hallgatók, elmegyünk zenélgetni egy kicsit, aztán pedig hamarosan folytatódik a Cegléd hangja az utolsó blokk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Hamarosan véget ér a mai Ceglét hangja, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, vicces munkai sztorikat vártunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy éppen tőlük, akár, mindegy, a lényeg az, hogy vicces és munkahelyi sztori legyen. Rengeteg érkezett, ezért mindenképpen lesz folytatás a műsornak, de hogy minél többen beleférjenek, most nem húzom tovább az időt, már megyünk is tovább Katalinnal. Épületgépészeti boltban a burzsúj azt mondja, kér egy elektromos, kéményes vízmelegítőt. Mondom, olyan nincs. Hát nem mondjam már, azonnal jöjjön egy férfi eladó, míg élek nem felejtem el. Hiába magyaráztam neki, nem értette, hogy valami elektromos vagy gáz a vízmelegítő, de biztos nem kéményes. Miklós azt írja, ne akassza senki a szoba falán lévő fogassa a kabátját. Miért? Mert nem odavaló, ha nem. Amúgy tényleg a fogas, az mire való, ha nem arra, hogy kabátot, vagy kalapot, vagy ilyesmit akasszunk rá. Érdekes. Viktor félreértelmezéseket gyűjtött nekünk, figyeljenek. Instrukciós főzőlap, dispemzil, daddy hanger, y-tong, gyervágó láda, rigips, rigips, rigigips, fugahézag, folyométerben, kölcsönözhető vonóhorog, halálfejes gucci és padlofon. Na hát ezen el lehet gondolkodni, leírva még szebb, ígérem a kedves hallgatóknak, de én most csak így tudtam megosztani önökkel. Menjünk tovább Mariannal. Ez nem egy konkrét beszólás, ez egy szituáció. Vevő. Szatyor. Én. Jó napot kívánok. Vevő, néz rám hülyén. Szatyor. Én. Jó napot kívánok. Vevő, már tiszta ideg. Adj már egy szatyrot. Én. Próbáljuk meg még egyszer. Jó napot kívánok. Vevő, káromkodás a közepette távozott. Nem értettem, mi a baj. Egyébként tényleg ez annyira rossz, hogy lehet, hogy az ő kis világában történt valami, ami miatt haragszik, és ő most nem akar kedveskedni meg semmi, de egy köszönés, nehogy már probléma legyen, és mikor már nagyon észre kéne venni a magát, akkor inkább megsértődik, és távozik a helyről, de most végül is kijárt jobban, hogy egy adott terméket nem tudtak eladni a boltban, vagy ő, aki nem tudta megvenni a dolgot, amit szeretett volna, és máshova kellett mennie csak azért, mert egy kicsit bunkóbb volt, mint kellett volna. Szóval én ezt nem tudom hova tenni. Minden esetre köszönjük az üzit, tanulságos. Lássuk Mátyás üzenetét, ami a mai utolsó. A pilóta imitált, gondterhelt képpel nézte, hogy a tankeros felcsavarta a kerozin csövet a gép szárnya alatt. Odaszólt az első napját töltő légiutas kísérőnek, gyere csak ide kérlek, és vegyél fel láthatósági mellényt, majd belenyúlt a pénztárcájába, és átnyújtotta a céges Visa Gold kártyáját. Menj oda a tankolós srácod, és kérlek fizess ki a tankolást, a PIN kód 5451. Menni fog? Persze. Kilépett a gépből, és odasomford állt a tankereshez, illendően megvárta, míg befejezi a töltést a srác, majd nyújtotta felé a kártyát, az meg ütődött arccal rázta a fejét, hogy nem kell fizetni, addig mi meg jót mosolyogtunk a gépen. Egyébként ez a legszebb, az ilyen elegáns, finom szivatások, amiből senkinek nincsen baja, de hát érted, nem tudhatja, és megkéri a kapitány, nem fog nemet mondani, még akkor se, hogyha esetleg sejti, hogy itt valami turpisság van. Nagyon jó sztori, nagyon szépen köszönjük, és hát valamikor egy ilyen adag üzenettel várom újra önöket, mert hogy ez a műsor, ez a téma folytatódni fog, holnap pedig egy új témával jön a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszönni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

92.5. Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió. Változatos és free zenék a nap 24 órájában.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy

0: szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden nyugtatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Itt vagy, my love, pár hosszú éve.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.